0: legyen jobb napja most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2.
1: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszéltek neked.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. A virtuális valósággal ismerkedhettek a gyerekek csütörtökön a kaposvári Takács Gyula könyvtárban. Az intézmény közösségi oldalán megosztott bejegyzés szerint ismét a Kacagó csütörtökök elnevezésű programsorozat folytatódott, ezúttal a Mosolygyár Egyesület közreműködésével. Az apró érdeklődők és családjaik a nyári szünet ideje alatt minden csütörtökön más témájú előadáson vehettek részt, melyeket minden alkalommal kézműves foglalkozás követett. A nyár végéig még számos kulturális program várja a Balatonpartra látogatókat, ezen a hétvégén is folytatódnak a kultkikötő rendezvényei. A ma esti programsorban Balatonbogláron Halász Judit ad koncertet, Balatonföldváron pedig Mácsai Pál Műhely látogatás című előadását láthatja a közönség. A szabadtéri színházi előadások mellett a kultkikötő koncertekkel, táncos, zenés és stand-up előadásokkal várja az érdeklődőket. A rendezvénysorozat a gyerekeknek is kínál szórakozási lehetőséget. Holnap délelőtt például Balatonföldváron Süsü és társainak kalandjait élvezhetik a kicsik. A jelenlegi információk szerint legalább 58 magyar állampolgárt kellett kimenekíteni a horvátországi erdőtűz által érintett területről, közölte Orbán Anita külügyminiszter pénteki Facebook posztjában. A tárcavezető azt írta, egy magyar állampolgár könnyebb végtagsérüléssel került a spliti kórházba, más magyar sérültről nincs tudomásuk. A konzuli szolgálat a kórházzal is kapcsolatban van, hogy azonnal értesüljenek, ha további magyar érintett lenne. A súlyos erdőtűz csütörtök este ütött ki a dél-horvátországi Omis közelében, majd az éjszaka folyamán lakóházakra is átterjedt. A térségből mintegy 1000 helyi lakost és turistát menekítettek ki. A tűz további terjedését a helyi hatóságoknak sikerült megakadályozniuk.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is marad a napos idő, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Kora reggelre még többfelé felfrissül a levegő, a minimumok 14 fok körül alakulnak. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, a legmelegebb órákban térségünkben 33 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most. Volt egy

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Úristen, ezt én is csinálom.
2: Na, mit csinálok én is?
1: Ez egyik tipikus, a hangos beszéd, vagy a magunkkal való diskurzus.
2: Jézusom!
1: Na, valld be őszintén, hogy te is szoktál, ha egyedül vagy otthon, hangosan gondolkodsz, beszélsz, és néha azon kapod magad, hogy konkrétan, még ha nem is mondod ki hangosan, de a fejedben magaddal beszélget.
2: Nagyon jó társaság vagyok egyébként olyankor, mindig egyetértek magammal.
1: Nem vagy kritikus magaddal szemben?
2: Annyira nem, azért néha mondom, hogy... Ennyi jelzi, ezt nem így kellett volna.
1: Nem vagyunk hülyék attól, hogy ezt csináljuk. A magunkban beszélés ugyanis segít az információk rendszerezésében, az érzelmek feldolgozásában és a gondolatok struktúrálásában.
2: Egyébként, hogyha hangosan kimondjuk, akkor lehet, hogy sokkal könnyebb. Én például könnyebben írok.
1: Van, hogy hangosan felolvasod azt, amit írtál?
2: Nagyon szeretem egyébként.
1: De érdekes. Ugye annyit mondanak még, hogy ellenben, hogyha mondjuk 30 évesen még mindig a láthatatlan barátoddal sétálsz az utcán és hangosan beszélgettek, akkor azért érdemes egy neurológushoz elugrani.
2: Hát igen, az nem biztos, hogy olyan jó dolog.
1: Milik erre mondaná, hogy ingyom-bingyom, rókaprém, más is hülye nem, csak én.
0: Ugye? 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. 91.2.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bán Évától hallják. Záró hangversennyel ért véget csütörtök este a Kapos Fest. A 17. alkalommal megrendezett különleges kulturális esemény múlt vasárnap kezdődött, az eltelt napokban pedig kamarazenei koncerteken, zenetörténeti előadásokon, szakmai kísérőprogramokon, workshopokon vehettek részt az érdeklődők. A rendezvény szervezői péntekre még tartogattak egy eseményt, a Kapos Fest utolsó programja a Liszt Ferenc Zeneiskolában megrendezett délelőtti mesterkurzus volt. Kigyulladt a somogyi erdő, számolt be róla a közösségi oldalán a SEFAG. A Somogyi Erdészeti Társaság bejegyzése szerint a lángok a Barcsi erdészet területén csaptak fel kedden. A tűz 3 erdő részletet, összesen mintegy 5,5 hektárt érintett. A helyszínre az erdészet munkatársai mellett a Kadarkúti, a Szigetvári és a Barcsi tűzoltók érkeztek, akik több órányi megfeszített munkával estére megfékezték a lángokat. A tűz keletkezésének pontos okát nem sikerült megállapítani, a SEFAG azonban felhívja a figyelmet az erdőtüzek megelőzésének fontosságára. Hangsúlyozták, hogy az emberi figyelmetlenség, például a nyílt láng használata, az eldobott cigarettacsik vagy a nem megfelelően eloltott tűz komoly veszélyforrást jelenthetnek. A következő évek során a klímaváltozás miatt egyre fontosabb feladat lesz az erdőgazdálkodásban a mesterséges vízlelőhelyek fenntartása. A szakemberek szerint az erdei tavacskák, dagonyák és itatók több száz állat túlélését segíthetik, és nem csak azzal, hogy ivóvizet biztosítanak, hanem azért is, mert a nagytestű vadak rendszeresen használják ezeket a helyeket a testhőmérsékletük szabályozására. Hozzátették, hogy a rendkívüli hőség és a csapadékhiány nagy kihívás az erdők élővilága számára, a természetes vízlelőhelyek kiszáradása miatt az erdőgazdaságoknak kell gondoskodniuk a vízről.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is marad a napos idő, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Kora reggelre még többfelé felfrissül a levegő, a minimumok 14 fok körül alakulnak. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, a legmelegebb órákban térségünkben 33 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Úgy érzed padlón vagy? Úgy érzed padlón vagy? Nem, nem lehetsz a padlón ma, gyere emeld a fejed. Dolgod van, gyere föl, velem, menjünk együtt, gyere föl, velem. Nem tehetjük, hogy nem adunk bele mindent, hiszen az élet úgyse vár.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.
1: Nekem nem te, ha felvenném, csak véletlen.
2: Azt hiszem túl sokat kaptál, és már egy picit el.

Május pont, hogy éles, emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont. Tombol anyád, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Maratoni love story.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Ebben az évben is tanszergyűjtést hirdet a kaposvári mami. A Facebook oldalukon megjelent bejegyzés szerint a gyűjtés pontos helye és ideje még nincs meg, de idén sem hagyják magukra a rászorulókat. A kaposvári és Somogy megyei anyukák és kismamák évek óta a kaposvári Karitásznak juttatják el adományaikat, ők pedig a Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű országos segélyprogramhoz csatlakozva segítik a gondtalan iskola kezdést. A nyár végének közelettével újra madárgyűrűzésre invitálják az érdeklődőket a hónap utolsó hétvégéjére. A Magyar Madártani Egyesület kaposvári csoportja a Facebook oldalán közzétett posztban jelezte, hogy augusztus 29-én és 30-án, azaz két hét múlva szombaton és vasárnap tartanak madárgyűrűzést az Orci réten. A posztban azt javasolják, hogy aki kilátogat az eseményre, viseljen zárt lábbelit, réteges öltözetet, és készüljön szúnyog és kullancsriasztóval. Ismét kinyit a Petesmalmi Vidra Park. A lábod melletti tórendszernél található vidramenhely vezetője Balogh Márta a park közösségi oldalán számolt be arról, hogy az elmúlt időszak extrém melegei miatt a park nem fogadott látogatókat, de ezen a hétvégén az érdeklődők újra átélhetik a Vidra Park különleges hangulatát. Magyarország egyetlen Vidra Parkja pénteken, szombaton és vasárnap 11 és 16 óra között lesz nyitva, aki pedig szeretne vidra etetést látni, annak délre vagy 15 órára kell kiérnie a Petesmalmi Vidra Parkba. Japán cserebogarat fogtak a magyar határ közelében Szlovéniában, közölte a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal csütörtökön. A közlemény szerint a bogár kifejlett egyedei többek között szőlőn, gyümölcsfákon, rózsán és számos dísznövényen táplálkoznak, míg a talajban fejlődő lárvák a növények gyökereit károsítják. Csoportosan táplálkozva akár teljes tarrágást is okozhatnak. A Nébih haladéktalanul megkezdte a szükséges növényegészségügyi intézkedéseket. Hozzátették, hogy a lakosság, legfőképp az utazók figyelme kiemelten fontos a károsító hazai megtelepedésének megelőzésében. A jelenlegi információk szerint legalább 58 magyar állampolgárt kellett kimenekíteni a horvátországi erdőtűz által érintett területről, közölte Orbán Anita külügyminiszter pénteki Facebook posztjában. A tárcavezető azt írta, egy magyar állampolgár könnyebb végtagsérüléssel került a spliti kórházba, más magyar sérültről nincs tudomásuk. A konzuli szolgálat a kórházzal is kapcsolatban van, hogy azonnal értesüljenek, ha további magyar érintett lenne. A súlyos erdőtűz csütörtök este ütött ki a dél-horvátországi Omis közelében, majd az éjszaka folyamán lakóházakra is átterjedt. A térségből mintegy 1000 helyi lakost és turistát menekítettek ki. A tűz további terjedését a helyi hatóságoknak sikerült megakadályozniuk.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is marad a napos idő, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Kora reggelre még többfelé felfrissül a levegő, a minimumok 14 fok körül alakulnak. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, a legmelegebb órákban, térségünkben 33 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Az élet az ma csodás dolog, és én hozzáidomulok, ezért vagyok ő.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. A virtuális valósággal ismerkedhettek a gyerekek csütörtökön a kaposvári Takács Gyula könyvtárban. Az intézmény közösségi oldalán megosztott bejegyzés szerint ismét a Kacagó csütörtökök elnevezésű programsorozat folytatódott, ezúttal a Mosolygyár Egyesület közreműködésével. Az apró érdeklődők és családjaik a nyári szünet ideje alatt minden csütörtökön más témájú előadáson vehettek részt, melyeket minden alkalommal kézműves foglalkozás követett. Csillaglest tartottak a Bíborligetben. A kaposvári Espark Facebook oldalán megjelent poszt szerint péntek este különleges, vetítéssel egybekötött koncertet élvezhettek a résztvevők a szabad ég alatt. Az ingyenes rendezvényen Kövi Szabolcs adott koncertet. A körülbelül egy órás program célja az volt, hogy a meditatív dallamok segítségével az érdeklődők kilépjenek a rohanó hétköznapokból és a stressz szorításából. A nyár végéig még számos kulturális program várja a Balatonpartra látogatókat. Ezen a hétvégén is folytatódnak a kultkikötő rendezvényei. A péntek esti programsorban Balatonbogláron Halász Judit adott koncertet, Balatonföldváron pedig Mácsai Pál műhelylátogatás című előadását láthatta a közönség. A szabadtéri színházi előadások mellett a kultkikötő koncertekkel, táncos, zenés és stand-up előadásokkal várja az érdeklődőket. A rendezvénysorozat a gyerekeknek is kínál szórakozási lehetőséget. Ma délelőtt például Balatonföldváron Süsü és társainak kalandjait élvezhetik a kicsik. A jelenlegi becslések szerint bruttó 6 milliárd 165 millió forint lesz a költsége a Paks és Dunaszent Benedek közötti fenékküszöb megépítésének a Dunán. Ebben az összegben már benne van egy-egy útszakasz újjáépítése és a partszakaszok rekultivációja is, mondta a miniszterelnök a beruházásról tartott rendkívüli sajtótájékoztatón Budapesten csütörtökön. Magyar Péter kifejtette, 145 ezer köbméter követ fognak a Dunába beépíteni. Mint mondta, a szakemberek először elkészítik azt a keresztirányú kőbordát, amely már érdemben megemeli a vízszintet Paksnál, majd pedig megerősítik a medret és megvédik az építményt attól, hogy a Duna sodrása idővel kimossa alóla a folyófeneket. A Franciaországot harmadik hete sújtó hőhullám időtartama csütörtökig meghaladta a 2003-as történelmi hőhullámét, közölte a francia meteorológiai szolgálat. 23 évvel ezelőtt a kánikula 16 egymást követő napon tartott, míg a jelenlegi hőhullám csütörtökön átlépte ezt a rekordot. A francia meteorológiai szolgálat a 96 megyéből 80-ban hirdetett narancssárga hőségriasztást, a hőmérséklet Franciaországban országszerte 35 Celsius fok fölé emelkedhet.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is marad a napos idő, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Kora reggelre még többfelé felfrissül a levegő, a minimumok 14 fok körül alakulnak. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, a legmelegebb órákban, térségünkben 33 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

A legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!

0: Itt az olimpiai bajnok, Szilágyi Áron!
1: 3-2-1, olimpiai bajnok Magyarország!
2: Fiú Sauli

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Csalóka lehet a sekélyvíz a Balaton déli partján, erre hívja fel a figyelmet közleményében a rendőrség. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság közösségi oldalán megjelent bejegyzés szerint az alacsony vízállás miatt sokan mennek beljebb a Balatonba, ez veszélyes lehet, hiszen a meder már nem fokozatosan, hanem néhány lépésen belül akár 1-2 métert is süllyedhet. A rendőrség azt írta, hogy a váratlan mélyülés könnyen pánikhoz és balesethez vezethet. Azt javasolják, hogy a biztonság érdekében mindenki csak a kijelölt helyeken fürödjön és figyelje a bújákat. Záró hangversennyel ért véget csütörtök este a Kapos Fest. A 17. alkalommal megrendezett különleges kulturális esemény múlt vasárnap kezdődött, az eltelt napokban pedig kamarazenei koncerteken, zenetörténeti előadásokon, szakmai kísérőprogramokon, workshopokon vehettek részt az érdeklődők. A rendezvény szervezői péntekre még tartogattak egy eseményt, a Kapos Fest utolsó programja a Liszt Ferenc Zeneiskolában megrendezett délelőtti mesterkurzus volt. Kigyulladt a somogyi erdő, számolt be róla a közösségi oldalán a SEFAG. A Somogyi Erdészeti Társaság bejegyzése szerint a lángok a Barcsi erdészet területén csaptak fel kedden. A tűz 3 erdő részletet, összesen mintegy 5,5 hektárt érintett. A helyszínre az erdészet munkatársai mellett a Kadarkúti, a Szigetvári és a Barcsi tűzoltók érkeztek, akik több órányi megfeszített munkával estére megfékezték a lángokat. A tűz keletkezésének pontos okát nem sikerült megállapítani, a SEFAG azonban felhívja a figyelmet az erdőtüzek megelőzésének fontosságára. Hangsúlyozták, hogy az emberi figyelmetlenség, például a nyílt láng használata, az eldobott cigarettacsik vagy a nem megfelelően eloltott tűz komoly veszélyforrást jelenthetnek. Két Baranya vármegyei házi sertésállományban is megjelent az afrikai sertéspest is, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal csütörtökön. A betegség gyanúja egy drávafoki és egy okorági sertéstelepen merült fel az állatokon megjelenő tünetek miatt, a laboratórium pedig mindkét esetben megerősítette a fertőzés jelenlétét. A Nébih közleményében kiemelte, az afrikai sertéspest is emberre nem veszélyes, ugyanakkor jelentős gazdasági károkat okozhat a sertés ágazatban. Megdőlt a legalacsonyabb vízállás rekordja csütörtökön a Maroson Makónál. A vízügy.hu adatai alapján a Maros vízszintje mínusz 128 cm-re csökkent a makói vízmércénél csütörtök reggel, ezt követően pedig némileg emelkedett, csütörtökön kora délután mínusz 125 cm-re nőtt. A korábbi legalacsonyabb vízszintet, mínusz 127 cm-t tavaly októberben mérték a Tisza mellékfolyóján. A Maroson a legmagasabb vízszint 625 cm volt Makónál az 1975-ös árvíz idején.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is marad a napos idő, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Kora reggelre még többfelé felfrissül a levegő, a minimumok 14 fok körül alakulnak. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, a legmelegebb órákban térségünkben 33 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Időjárás jelentést hallottak. Ha ránk hangol, jobban indul a nap. Rádió Most, Kaposvár.
2: Szép jó reggel, sziasztok! 2026. augusztus 15-én, szombaton reggel vagyunk, 7 óra után pár perccel. Az esztendő 227. napján a napon, ami nagyboldogasszony ünnepe, Szűz Mária mennybevitelének vagy elszenderedésének napja, a római katolikus ünnepnap, és több katolikus országban, például Szlovéniában, Horvátországban, Lengyelországban, Ausztriában, Olaszországban, Spanyolországban és az ortodox Romániában is. Szent István király halálának évfordulója ez. Nálunk is valamikor munkaszüneti nap volt, de ezt eltörölték 1948-ban. Ma van még a légierő, haderő nem és a repülők napja, illetve ma van a kikapcsolódásra hívó lazulás világnapja és a geocaching nap is, ami a modern GPS alapú kincskereső játék világnapja. Hát akkor tartalmas napot mindenkinek. Fogjunk is hozzá!

0: Kávé, tea, rádió. Kezd velünk a napot. Rádió most.
1: Oh, jó reggelt kívánok. Hűvös reggel van ma is, picit csípőse, de ez ilyenkor jól esik a meleg napokkor. Ráadásul most, hogy megint elindultunk fölfele, már ami a délutáni maximumot illeti. Jelenleg itt Kaposváron 16 Celsius fok van, kijebb láttam 12-t is Taszár magasságában. A lovacskák is nagyon élvezték, és a gólyák is keresgéltek lent a kint a taszári réten. Jó reggelt, Calvin Harris és Dua Lipa közös lágerével, Lil Nas X-tel, a Milk & Sugar zenéjével. Velük folytatjuk tovább. Előtte azonban még néhány gondolat erről a mai napról. Asztrológiailag az oroszlán hava még mindig és a közelgő új hold energiái drámai, kreatív és önkifejezéses harkalló erőt adnak ennek a napnak. Numerológiailag 6-os ugye a nap számjegye, a számjegyekből a 15-ből az 1 meg az 5 hozzáadásával jön ez ki. Ez harmóniát, a családi kapcsolatokat és a felelősség vállalást helyezi a fókuszba, így a mai nap kiváló az egyensúly megteremtésére, az egyéni vágyak és a szeretteinkről való gondoskodás között. Legyünk gondoskodóak, energikusak, önkifejezők, felelősségvállalók és harmonikusak, ezt kívánom!

0: Frissen, aktuálisan és a legdögösebben. Csak velünk indul így a nap. Rádió Most, a 91.2. Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Hello, jó reggelt kívánok, 7:58 előtt névnaposainkat szeretném köszönteni. Ezen a mai napon nincsen túl sok, valamikor majdnem 30 darab van egy napon, de ma Mária, Alfred, Ali, Assunta, Masa, Napóleon, Tarzícia és Tarzécius ünnepel. Mondanom sem kell, hogy a Máriából van a legtöbb, a legszaporább keresztnevek egyike. Egyet hadd emeljek ki, méghozzá Mária Sklodowskát. De ha úgy mondom, hogy Sklodowska Curie Mária, igen, a kétszeres Nobel-díjas tudósról van szó, de az életéből most nem itt a röntgensugárzásról szeretnék beszélni, hanem egyik érdekes fejezetéről, amikor is az első világháború alatt mobil röntgenautókat épített és vezetett a frontvonalra, amivel több mint 1 millió sebesült katona életét mentette meg. Kitartása és zsenialitása nem csak a tudományt forradalmasította, hanem megmutatta azt is, hogy a Mária név mögött rendkívüli belső erő és önzetlen segítőkészség rejlik. Drága Máriák, boldog névnapot, és persze minden más kedves hallgatónknak, aki a mai napon ünnepli azt.
0: Ez volt a Kalendárium. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Beszélgettünk olyan szokásokról, amit ugye mindnyájan csinálunk, de...
3: Nem valljuk be annyira,
2: hát nem
3: szeretnénk bevallani.
2: Így van, nem szívesen. Úristen, ezt én is csinálom, mondhatjuk így. Számoljuk néha a közlekedésben a tereptárgyakat, a zebrát vagy a lépcsőket.
3: Annyira idegesítő szokás, hogy lépek 1-2-3-4-5-6-7-8, 1-2...
2: Így.
3: És egyszerűen nem
2: tudod. És főleg a lépcsőknél és a röviden lépcsőknél, mert amikor ilyen iszonyat hozzá, akkor meg azért számolod, hogy na, vajon ez mennyi lehet.
3: Én Pécsre, amikor jártam egyetemre, várnom kellett a buszra általában 20 percet a helyi járatos buszra.
2: Igen? Mit számoltál?
3: Volt egy nap, amikor a mentőket, sajnos. De másnap volt egy taxikat.
2: Ég, a kis forgalom.
3: És hallgattam a kis zenémet, és akkor számolt, hogy egy, kettő.
2: Ég, mindannyian csináljuk, gyerekek. Valamit tuti számolunk. Vagy a másik még a mozgásba belevitt szimetria, magyarul vagy a zebrára lépsz rá a csíkra, vagy csak a csíkok közé. Vagy ha ilyen járólapok vannak, akkor úgy lépkedsz, hogy ne lépj rá a fugára. Tipikus. Atya ég.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most.
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
0: Időjárás jelentés.
2: Hello, jó reggelt kívánok! 5 perc múlva lesz 3:48. Időjárás előrejelzésünket azzal kezdeném, hogy már 18 Celsius fok van. Itt ebben a 3:45 órában 2 fokot ment fel, amióta úgymond életre keltettük ma a Rádió Mostot. Ma délire fordul felettünk az áramlás, ez pedig azt jelenti, hogy jön egy újabb adag az afrikai eredetű meleg légtömegből onnan a Szaharától. Úgyhogy a hétvégén már további felmelegedés és igazi strandidő várható, nem mint hogyha eddig nem az lett volna. És eleinte még frissek lesznek az éjszakák, hajnalok, a napközben fokozódó hőség miatt azonban már majd az éjszakai hőmérsékletek is felfele indulnak. Úgy néz ki, összefoglalva, és akkor most a legalacsonyabb és legmagasabb hőmérsékleteket mondom, hogy holnap reggel már majd ilyen 16-20 fokkal indítunk, és 36 fokig megy fel a hőmérséklet. Hétfőn már legalább 19-22 fok lesz, aznap 28-32 lesz a maximum. Azért a megtorpanás egyébként, mert hogy délutánra jöhet eső. Aztán kedden 16-18 fok, és egyébként onnantól kezdve minden nap nagyjából ennyivel indítunk ettől, és a megtorpanó hőmérséklet miatt 29 foknál nem lesz melegebb, de szerdán már 32, csütörtökön 35, pénteken 36, úgyhogy ilyen szépen hullámokban ér el minket ez a hőség ismételten.
1: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
0: Időjárás jelentést hallottak.

0: Jó reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió Most.
1: Peregnek a percek kedvesen, én így fogalmaznék. Mi érdemes kiélvezni egyébként a szombat reggelt, amennyiben nem munkával telik majd azt követően, és nem azzal, hogy valamilyen határidőt teljesíteni kell, és most nem csak a munkáról beszélek, hanem bármiről. Amikor lustálkodhat az ember, amikor nem kell felkelni, amikor csak ágyban kell lenni, és ráér hosszasan elgondolkodni a kis életén, esetleg a napi teendőkön, vagy csak simán élvezni az életet, az ilyenkor csicsergő madarakat, a hűvöst, amit egy sarkiktárt ablaknál árad be a szobába. Na hát ilyeneket kívánok mindenkinek. Most éppen Jax Jones-tal és Christina Aguilera-val.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Ebben az évben is tanszergyűjtést hirdet a kaposvári mami. A Facebook oldalukon megjelent bejegyzés szerint a gyűjtés pontos helye és ideje még nincs meg, de idén sem hagyják magukra a rászorulókat. A kaposvári és Somogy megyei anyukák és kismamák évek óta a kaposvári Karitásznak juttatják el adományaikat, ők pedig a Legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű országos segélyprogramhoz csatlakozva segítik a gondtalan iskola kezdést. Ismét kinyit a Petesmalmi Vidra Park. A lábod melletti tórendszernél található Vidramenhely vezetője Balogh Márta a park közösségi oldalán számolt be arról, hogy az elmúlt időszak extrém melegei miatt a park nem fogadott látogatókat, de ezen a hétvégén az érdeklődők újra átélhetik a Vidra Park különleges hangulatát. Magyarország egyetlen Vidra Parkja pénteken, szombaton és vasárnap 11 és 16 óra között lesz nyitva, aki pedig szeretne vidra etetést látni, annak délre vagy 15 órára kell kiérnie a Petesmalmi Vidra Parkba. A nyár végéig még számos kulturális program várja a Balatonpartra látogatókat. Ezen a hétvégén is folytatódnak a kultkikötő rendezvényei. A péntek esti programsorban Balatonbogláron Halász Judit adott koncertet, Balatonföldváron pedig Mácsai Pál műhelylátogatás című előadását láthatta a közönség. A szabadtéri színházi előadások mellett a kultkikötő koncertekkel, táncos, zenés és stand-up előadásokkal várja az érdeklődőket. A rendezvénysorozat a gyerekeknek is kínál szórakozási lehetőséget. Ma délelőtt például Balatonföldváron Süsü és társainak kalandjait élvezhetik a kicsik. Annak ellenére, hogy jelenleg nem tapasztalható a Balatonban szemmel látható algatömeg kialakulása, a Keszthelyi medencében fürdőzőknek javasolt a fürdés utáni zuhanyzás. Ezt a Tihanyi Balatoni Limnológiai Kutatóintézet írta ki a közösségi oldalára csütörtökön. Kifejtették, hogy a július második felében megindult algabiomassza növekedés tovább folytatódott a tóban az elmúlt hetekben. Azt írták, a legmagasabb koncentrációt a Keszthelyi medencében mérték, ezt követte a Szigligeti, vagy pedig a Szemesi medence. A következő évek során a klímaváltozás miatt egyre fontosabb feladat lesz az erdőgazdálkodásban a mesterséges vízlelőhelyek fenntartása. A szakemberek szerint az erdei tavacskák, dagonyák és itatók több száz állat túlélését segíthetik, és nem csak azzal, hogy ivóvizet biztosítanak, hanem azért is, mert a nagytestű vadak rendszeresen használják ezeket a helyeket a testhőmérsékletük szabályozására. Hozzátették, hogy a rendkívüli hőség és a csapadékhiány nagy kihívás az erdők élővilága számára, a természetes vízlelőhelyek kiszáradása miatt az erdőgazdaságoknak kell gondoskodniuk a vízről.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma is marad a napos idő, a helyenként megjelenő gomoly felhőkből csapadék továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Kora reggelre még többfelé felfrissül a levegő, a minimumok 14 fok körül alakulnak. Az ország nagy részére visszatér a kánikula, a legmelegebb órákban térségünkben 33 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
3: Megkezdjük a délelőttől, sziasztok, remek napot kívánok és egy hasznos szombatot. Csapjunk is bele, illetve hát folytassuk tovább. Temérdek muzsikával, Ellen Walkerrel, a Kuplunggal, akik nem sokára majd rajongói elé állnak, ezzel a Larsonnal. Közben azon gondolkodom, pont a Kuplung példáján, volt-e Magyarországon hasonló korábban, hogy van egy virtuális zenekar, nevezük annak, amit ugye egy filmben neveztek el, egy filmben jött létre, és hogy megkövetelje a közönség, hogy valóban létrejöjjenek. Elképesztő, nem? Méghozzá szó jó értelmében.

0: legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le. Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Hello, kellemes napot kívánok, és boldog születésnapot az augusztus 15-eieknek. Oroszlánok, karizmatikus emberek, céltudatosak, természetes vezetői képességeik vannak, bár ugye ezt már többször is mondtam ebben a hónapban, amióta elindult a csillagjegy, de amit még nem mondtam, hogy őket nagy lelkű energiák is fűtenek már a mai nap szülötteit. Erős az igazságérzetük és drámai a kisugárzásuk, mindig a figyelem középpontjába kerülnek, hűségesek, védelmezők a szeretteikkel kapcsolatba, és például olyan hírességek születtek ezen a mai napon, mint például Ben Affleck, a kétszeres Oscar-díjas amerikai színész, Varga Ferenc, a magyar énekes, vagy éppenséggel Szűcs Judit, magyar énekesnő. Boldog születésnapot minden ünneplőnek!
0: Ez volt a kalendárium.

0: Reklám.
1: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik Önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül.
0: Reklám hangzott el.
2: Meleg nyári napnak nézünk elébe, már most is nagyon jó idő van. Sziasztok, kellemes délelőttöt. A pontos idő 8 óra 24 perc, amikor Madonna, Justin Timberlake és Timbaland, aztán majd Louis Capaldi és a Bee Gees érkezik. Majd nem sokkal később már programajánlóval fog.

0: Legutóbb a Random Trip slágere volt, előtte pedig a Bee Gees örökzöldje, a Night Fever forgott. Nagyon bírom az ilyen életigenlő zenéket, azokat a legendákat, ezeket a korszakos legendákat, hiszen ezzel robbant be az amerikai diszkóláz, míg a 70-es évek közepéről származó felvételről van szó. Hát inkább már a második fele 77-es, de a lényeg az, hogy ott elindult akkor valami, ami az egész világon végig söpört. Szóval kevés ilyen melódia van, amihez egy-egy komplet korszak köthető, illetve annak az elindítása. Hát kiváló mindnyájunknak, hogy azért életünkben egy-két ilyet azért éljünk meg. De éljük meg ezt a mai napot is a lehető legjobban. Folytassuk tovább Pinkkel, Chainsmokerrel, Sziával, programajánlóval.
1: 91.2 Rádió most!

0: Közlekedési információk.
1: Brigittől kaptuk a közlekedési infót, így fogalmazott: a Jutai úton a teletankkal szemben a fák között lesben áll egy rendőrautó. Balesetmentes közlekedést és szép napot kívánok mindenkinek. Mi pedig hála és köszi neked az infóért. Jár érte a Juti dal természetesen.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat! Programajánló.
1: A legelső és legfontosabb a családi nap ma Taszáron, amelyen már elindultak a kispályás foci mérkőzések, aztán nyilván a főzőverseny is, utána majd jó ebédre szólalót a Csordás Robival, és délutántól 14 órától jön a köszöntő helyi kitüntető címek átadása, 3 órától pedig már a színpadi fellépők, így a Decsi Fivérek, 4 órától a Hajdina Néptánc Együttes, 16:30-tól lesz a gyerekeknek egy habparti, majd 17 órától újabb fellépő Veronik, 18 órától Zoltán Erika, a diszkó királynő, illetve 19 órától Sári Évi, 20 órától lesz a Jazz Dance, 21 órától pedig egy kis buli, ami DJ prezentál. Mindezek mellett felnőtteknek vetélkedők lesznek, a gyerekeknek csillámtetkózás, arcfestés, mesekörhinta, láncos körhinták, ugrálóvárak és dodzsem is, számos finomság, és persze egész nap jó kedv, jó hangulat, jó szórakozást!
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!
1: A nagy találkozások egyike következik. Szia és Kylie Minogue közös lágere, amit Briginek küldök, hálából a közlekedési infóért.

0: Reklám.
1: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakás felújítási ajánlatát.
2: Nyitva hétköznap 9-től 17:30-ig, szombaton 9-től 14 óráig, vasárnap 9-től 13 óráig, Kaposváron, a Dombóvári út 3-ban.
1: Diego. Otthon, generációkon keresztül.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
3: Felelőtlenség okozott tüzet Kutason. Elmarad a Rákóczi mai mérkőzése. Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel, 9 óra van. A szemétégetés minden időszakban tilos, emellett jelenleg országos tűzgyújtási tilalom is érvényben van. Erre hívta fel a figyelmet közleményében a Somogyvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság egy a napokban történt eset kapcsán. Beszámolójuk szerint egy kutasi lakóház kertjében a felelőtlen tulajdonos tüzeléssel akart megszabadulni a háztartási hulladéktól, a tűz azonban átterjedt a szomszédos telkek aljnövényzetére, majd a mögöttük található gondozatlan területre is. A lángok már épületeket is veszélyeztettek, amikor a nagybajomi önkéntes és a nagyatádi hivatásos tűzoltók közbeléptek és megakadályozták, hogy nagyobb tragédia történjen. Családi napot tartanak ma Taszáron. A rendezvényen a település sportversenyekkel, színpadi produkciókkal, habpartival, körhintával várja az érdeklődőket. Lesz főzőverseny is, amin családok, civil szervezetek, baráti társaságok mutathatják meg tudásuk legjavát. A családi napon mások mellett fellép Zoltán Erika, Sári Évi, az este pedig diszkóval zárul. A nagy része már elkészült annak az útnak, amelyen a teherautók a fenékküszöb építéséhez a Dunához tudják szállítani a követ Paksnál. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter pénteken a Facebook oldalán számolt be arról, hogy még tart az útépítés, de a nagy része már készen van. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön rendkívüli sajtótájékoztatón számolt be arról, hogy bruttó 6 milliárd 165 millió forint költséggel fenékküszöböt építenek a Dunán, Paks és Dunaszent Benedek között, amellyel biztosítható a paksi atomerőmű működéséhez elegendő vízszint. Lakóházakat és nyaralókat veszélyeztet egy újabb, nagy kiterjedésű erdőtűz a horvátországi Dugiotokon. A lángokat egyelőre nem sikerült megfékezni. A szárazföldről további tűzoltókat vezényeltek a szigetre, közölte a horvát sajtó szombatra virradóra. A tűz péntek este keletkezett Dugiotokon, Horvátország egyik legnagyobb szigetén. A Zadar megyei tűzoltóság közölte, a lángok főként a sűrű bozótost, az aljnövényzetet és az erdőt érintik, a nehezen megközelíthető terep viszont jelentősen nehezíti az oltást. A térségben több, egymástól távolabb fekvő lakóház és nyaraló található, ezért a tűzoltók elsősorban ezek védelmére összpontosítanak. Híreink végén pedig sport. Elmarad a kaposvári focisták mára tervezett mérkőzése. A kaposvári Rákóczi a közösségi oldalán tájékoztatott arról, hogy az MLS kizárta a Dunaújváros FC labdarúgó csapatát az MB3 délnyugati csoportjából. Megjegyezték, hogy a versenyszabályzat értelmében a kizárt csapat addig lejátszott eredményeit a bajnokságban résztvevő valamennyi sportszervezetnél törölni kell, és a kizárt csapatot a bajnoki osztály utolsó helyére kell helyezni.
0: Időjárás jelentés.
3: A csak nem zavartalanul napsütéses időben legfeljebb kószak is gomoly felhők lehetnek az égen, de csapadék továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Délután 33 fok körül alakul a hőmérséklet. A következő napokban is hasonló időjárásra számíthatunk, 33 és 35 fok közötti maximumokkal.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
4: Új órát kezdünk, aminek leginkább a horoszkóp lesz majd a tartalma, de mindjárt utána nézünk annak, hogy ezen a hétvégén, sőt a komplet jövő héten milyen időre kell, milyen időjárásra kell számítani, sőt azt is megnézzük, hogy még ebben a hónapban mire kell számítani. Zenében amúgy Pitbullral, Charlie XCS-re és DJ Bobo nagy nyári muzsikájára, az Everybody-ra.
5: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: ponte a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Rádió Most. Ne hallgass.

0: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentés.
2: 24,5 Celsius fok van per pillanat, emelkedik a hőmérséklet, és hogyha az a kérdés, hogy meddig, hát ma akár 34 fokig is. A vasárnap pedig még melegebb lesz, akkor majd 16-20 fokkal indítjuk a napot, és akár 36-ig is felszökhet a hőmérséklet. Tehát ennyit a hétvégéről. A következő hetet egy megtorpanással fogjuk kezdeni, hiszen hétfő délután érkezhet majd egy kis eső, ami miatt 28-32 foknál nem lesz több, és még tovább hűl a levegő keddig, igaz akkor 29 fok lehet. Majd onnan a hét közepétől ismételten emelkedni fog majd a hőmérséklet. Először ha szerdán 32, csütörtökön 35, pénteken 36 Celsius fokos maximummal, pénteken 36. Aznap ismét várható majd csapadék, ami miatt megint kicsit megtorpan majd a hőmérséklet, és lehűl a levegő nagyjából 30 fokig. Így megy ki a következő hét vasárnapig. Majd megint egy kis emelkedés, és 25-én kedden egy csapadékosabb időszak indul majd el, amely szeptember 1-jéig fog tartani. Minden napra mutat némi kis csapadékot az előrejelzés, de a hőmérsékletek úgy nagyjából 30 fok környékén maradnak majd már, ami a csúcsokat illeti. A reggelek frissek lesznek, 15-16 fokosak.
0: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentést hallottak. Légy önmagad, ne érd be kevesebbel. Mert a pillanat a tiéd. Rádió.

0: I do now.
1: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Úristen, ezt én is csinálom.
3: Na, mit csinálok én is?
2: Ez egyik tipikus, a hangos beszéd, vagy a magunkkal való diskurzus.
3: Jézusom!
2: Na, valld be őszintén, hogy te is szoktál, ha egyedül vagy otthon, hangosan gondolkodsz, beszélsz, és néha azon kapod magad, hogy konkrétan, még ha nem is mondod ki hangosan, de a fejedben magaddal beszélgetsz.
3: Nagyon jó társaság vagyok egyébként olyankor, mindig egyetértek magammal.
2: Nem vagy kritikus magaddal szemben?
3: Annyira nem, azért néha mondom, hogy... Ennyi jelzi, ezt nem így kellett volna.
2: Nem vagyunk hülyék attól, hogy ezt csináljuk. A magunkban beszélés ugyanis segít az információk rendszerezésében, az érzelmek feldolgozásában és a gondolatok strukturálásában.
3: Egyébként, hogyha hangosan kimondjuk, akkor lehet, hogy sokkal könnyebb. Én például könnyebben írok.
2: Van, hogy hangosan felolvasod azt, amit írtál?
3: Nagyon szeretem egyébként.
2: De érdekes. Ugye annyit mondanak még, hogy ellenben, hogyha mondjuk 30 évesen még mindig a láthatatlan barátoddal sétálsz az utcán és hangosan beszélgettek, akkor azért érdemes egy neurológushoz elugrani.
3: Hát igen, az nem biztos, hogy olyan jó dolog.
2: Milik erre mondaná, hogy ingyom-bingyom, rókaprém, más is hülye nem, csak én.
1: Ugye? Húsz a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta.
4: Tartsunk egy rövid műsorajánlót, hiszen nem sokára horoszkóppal folytatjuk itt a Rádió Mostban. Érkezik nem sokára 20 a csúcson ismétlése. Az azt követő órákban hozok majd programajánlós és sport aktualitásokat. Évus pedig a mindig friss hírekről gondoskodik óránként, és ma két hír összefoglalónk van, mint minden nap, 18 valamint 21 órától. Hát arról nem is beszél, hogy több száz dalt kell még ma meghallgatnunk, úgyhogy folytassuk már is, ezzel kívánok egy remek hétvégét nektek. A lejátszóban Miley Cyrus, majd Kygo. We

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: 4 perccel múlott el fél tíz. Sziasztok, remek napot, egy szuper szombatot és egy fantasztikus vasárnapot kívánok. Ott azonban még nem tartunk, előbb élvezzük ki ezt a mai napot is, és figyeljetek a szavamra, hiszen hozom a horoszkópokat. Nézzük, hogy az univerzum mit üzen erre a mai napra csillagegyenként. Itt az első blokkban oroszlánok, szüzek, mérlegek, figyeljenek. Oroszlán, a nap és a közeli újholtüzes energiái ma csúcsra járatják a karizmádat, így bármilyen merész elképzelésedbe vágysz belevágni, a környezeted örömmel követ majd. Szűz, a háttérben meghúzódó csendes előkészületek ideje ez a mai, amikor érdemes a belső békédre figyelni és feltöltődni a rád váró nagy dobások előtt. Mérleg, közösségi életed virágzik, egy váratlan baráti beszélgetés vagy találkozó pedig olyan inspiráló ötletet adhat ma, ami hosszú távon is megváltoztatja a terveidet.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: csillagok. Most kiderül. Horoszkóp.
1: Skorpiók, nyilasok, bakok, figyelem! Skorpió, a karriered és a céljaid kerülnek ma a fókuszba, ahol a természetes elszántságod és megérzéseid révén most áttörést érhetsz el. Nyilas, szomjazol az új élményekre és a tudásra, ezért a mai nap tökéletes egy spontán utazása, tanulása vagy a horizontot tágítására. Bak, a mélyebb elköteleződést igénylő kapcsolataidban vagy pénzügyi ügyeidben érhetsz el ma fontos tisztánlátást, ha mered felvállalni a valódi vágyaidat.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Vízöntők, halak, kosok, figyelem! Vízöntő, a partnerségek és a fontos emberi kapcsolataid tükröt tartanak ma eléd, lehetőséget adva viszont arra, hogy harmonikusabbá tedd az együttműködést a szeretteiddel. Halak, a mindennapi rutinod és az egészséged ápolása kerüljön ma előtérbe, így egy apró, de tudatos életmódbeli változtatás azonnali megkönnyebbülést hozhat. Kos, a kreativitás, a románc és a játékosság határozza meg a napodat, ezért engedd szabadjára a benned rejlő gyermeki lelkesedést.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: csillagok. Most kiderül. Horoszkóp.
1: Negyedik blokk, bikák, ikrek, rákok, figyelem. Bika, az otthon és a családi fészek melege nyújtja ma számodra a legnagyobb feltöltődést, ahol most fontos és megnyugtató beszélgetésekre is sor kerülhet. Ikrek, a kommunikáció csatornái teljesen megnyílnak előtted, így könnyedén elsimíthatsz mindenféle félreértést, és lenyűgözheted a környezetedet a gondolataiddal. Rák, az anyagi biztonságod és az önértékelésed témája kerül ma előtérbe, és a mai nap megmutatja, hogy mennyire értékesek a valódi, belső erőforrásaid. Mindenkinek jó felismerést kívánok az elmondottak alapján. Most Michael Jackson a folytatásban, majd Zombről, utána pedig majd érkezik a hírek és a 20 a csúcson ismétlése. Azt követően pedig jövök vissza, úgyhogy 11 után Tali, jó szórakozást a műsorhoz!
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz, több évtizedek Kaposváron.
3: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Reklám.
1: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik Önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül!
2: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakás felújítási ajánlatát.
3: Nyitva hétköznap 9-től 17:30-ig, szombaton 9-től 14 óráig, vasárnap 9-től 13 óráig, Kaposváron, a Dombóvári út 3-ban.
2: Diego. Otthon, generációkon keresztül.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
4: Ismeretlen tettes felkutatásában kér segítséget a rendőrség. Ma is folytatódnak a kult kikötő programjai. 10 óra van, köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel. Ismeretlen tettes ellen nyomoznak a kaposvári rendőrök. Pénteki közleményük szerint egy ismeretlen típusú személyautó sofőrje augusztus 13-án Kaposváron a Riprónai téren, a Somogyáruház előtti parkolóban nekiütközött egy Citroen C3 típusú személygépkocsinak, amivel anyagi kárt okozott. A sofőr anélkül távozott a helyszínről, hogy hátrahagyta volna az adatait vagy értesítette volna a hatóságot. A rendőrség azt kéri, hogy aki látta az esetet, jelentkezzen személyesen a kaposvári rendőrkapitányságon, vagy hívja a rendőrség ismert telefonszámainak bármelyikét. Záró eseményéhez érkezett az első alkalommal életre hívott betonszobrászati triennálé. A Vasari Képtárban július elején nyílt tárlat a kortárs magyar szobrászat egyik különleges hiánypótló eseménye, amelyen több mint 40 alkotó mutatta be, hogy milyen művek létrehozására alkalmas a beton. A finisszázs Pajger Kovács Lilla és Szilágyi Csilla kurátorok tárlatvezetésével, Keszeg Nándor performanszával, valamint a megjelent alkotók hozzátett szavaival vált teljessé. A Vasari Képtár közleménye szerint a kiállítás augusztus 19-éig még látogatható. Ezen a hétvégén is számos kulturális program várja a Balatonpartra látogatókat a kult kikötő rendezvényein. A ma esti programsorban Balatonbogláron a színházé, Balatonszárszon pedig a zenéjé lesz a főszerep. Balatonbogláron a Szomszéd ajtó című vígjáték, Balatonszárszon pedig a Budapest Bár koncertje kínál kikapcsolódási lehetőséget. A szabadtéri színházi előadások és a koncertek mellett a kult kikötő stand-up előadásokkal, különleges bemutatókkal várja az érdeklődőket. A rendezvénysorozat szervezői a gyerekekre is gondoltak, a kicsik holnap délelőtt például Balatonszárszón kísérhetik végig a legkisebb boszorkány történetét. Mielőbbi intézkedéseket sürget a Magyar Tűzvédelmi Egyeztető Fórum az erdő és vegetáció tüzek megelőzése érdekében. A szervezet az elmúlt időszak tűzeseteinek kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy az erdő és vegetáció tüzek kockázatának kezelése nem csupán tűzvédelmi feladat, hanem a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás. Véleményük szerint a felkészülésnek ezért nem csak az aktuális hőségre kell reagálnia, hanem folyamatosnak kell lennie. Azt írták, napi és heti szinten értékelni kell a meteorológiai tűzveszélyt, a növényzet kiszáradását, a várható szélviszonyokat, az aktuális tűzeseti terhelést és azokat a területeket, ahol lakóépületek vagy más értékek kerülhetnek veszélybe. Kiemelték azt is, hogy a megelőzésben szerepet kell vállalnia az államnak, az önkormányzatoknak, a gazdálkodóknak, a szakmai és civil szervezeteknek, valamint a lakosságnak is.
0: Időjárás jelentés.
4: Ma folytatódik a csaknem zavartalanul napos idő, legfeljebb kószak is gomoly felhők lehetnek az égen, de csapadék sajnos továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Délután 33 fok körül alakul a hőmérséklet térségünkben, az esti órákban pedig 20 és 23 fok közötti értékekre kell készülni.
0: Időjárás jelentést hallottak.
5: Okay, let's go!
6: Következzék a műsor, ahol minden megtörténhet. A műsor, ahol 20-an ma is eljutnak a csúcsra. Hölgyeim és uraim, a két kusza és elvetemült manus, Mao és Molly!
5: Hát sziasztok, hello drága hallgatóink! Újra itt a 20 a csúcson a Kusza 20-a slágerlista. A jó hír, hogy végre újra itt vagyunk veletek. Ami rossz hír, hogy sajnos Vilike ma nem ér rá, mert még nem ért haza a Togo-Togóból. De van egy másik jó hírem, mégpedig az, hogy egy vendégműsorvezetőt köszönthetek a stúdióban, mégpedig egy fiatal újságírót, Jónás Jászmint. Hello, Jászmint!
7: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
5: Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
7: Hát én köszönöm, alig vártam.
5: Jászminnal megpróbálunk hozni egy izgalmas témát, lesz ma természetesen újdonságunk, emlékezünk egy kicsit a retro helyezettel is, és bizony újabb érdekességekkel is foglalkozunk majd. Gondolkodtál-e már te azon, Jászmin, és ti drága hallgatók, hogy azok a szokásaid, amiket főleg akkor csinálsz, amikor nincs körülötted senki, azok mennyire lehetnek egyediek, azok csak a te szokásaid-e, vagy mások is csinálják?
7: Hát ezek biztosan csak az enyémek.
5: Mert hogy vannak olyan helyzetek, amiket úgy nem szívesen tárunk a nyilvánosság elé, nem azért, mert cikik vagy kellemetlenek, hanem csak úgy olyan, azok ilyen intim dolgok, nem?
7: Igen, kicsit olyan sajátos, meg ilyen saját hóbort.
5: Na hát képzeljétek el, hogy rengeteg olyan egyedileg kialakult szokás van, ami annak ellenére, hogy nem tanult, tehát hogy nem láttad a szüleitől, vagy a barátaitól, vagy a testvéreitől, mégis mindegyiköknél megvan. Mondhatjuk azt is talán, hogy valamiféle kollektív tudatnak köszönhetően mások életében is pontosan úgy jelen van, mint a tiédben, vagy akár a hallgatóinkéban, és ez tényleg érdekes, hogy egy picit az ember utána gondol, akkor valóban az a megfejtés, amit te mondasz, hogy én is azt gondolnám, hogy bizonyos szokásaimat csak én csinálok, néha hülyének is gondolom magam miattuk, de hogyha jobban megvizsgáljuk, akkor bizony kiderül, hogy ez nem csak mi csináljuk.
7: Genetikailag belénk van kódolva.
5: Így is mondhatjuk, igen, igen, ezt is mondhatjuk. Sok olyan sztorit megpróbálunk majd felsorolni, amire ti is rá fogjátok azt vágni, hogy úristen, ezt én is csinálom. Jó?
7: Hát lássuk.
5: Hát az ötlet onnan jött, képzeld el, hogy a Best of adásunk összeállításakor belefutottam egy régebbi adásba, aminek az volt a címe, hogy vajon miért tapogatjuk a szobrokat. Mert hogy ugye köztudott, hogy sajnos a turisták néha már-már abszolút túlzásba esve olyan dolgokhoz nyúlnak hozzá, és úgy, amikhez, és ahogy nem szabadna. És ez adta az alapötletet, mert hogy ha nagyon őszinték akarunk lenni, akkor nagyon sokszor van olyan szituáció, magamról is tudom, hogy egyszerűen a vizualitás által beérkező információ nem elég. Hogy a kezünkbe kell vennünk bizonyos tárgyakat, és bizony én is így vagyok vele, hogyha valami nagyon szép vagy nagyon tetszik, és ott vagyok mellette.
7: Hozzá kell érni.
5: Ugye? Meg kell fogni.
7: Igen.
5: Te is vagy így ezzel?
7: Persze, tudni kell, hogy milyen anyaga van, milyen érintése van. Nem elég az, hogy nézed.
5: Ugye?
7: Igen.
5: Ugye? Ez is egy ilyen nagyon érdekes szokás, ami nyilván mindenkire jellemző, de azért ezt nem feltétlenül szoktuk felvállalni. Vagy
7: hát egy kicsit vagy. Olyan érdekes szokás, de ez megvan bennünk az inger, vagy ez a nem is tudom, minek mondjam, az a vágy, hogy hozzá kell érnem csak egy picikét.
5: Ugye, például mondjuk, hogyha bevásárolni megy az ember, és látsz valamit, ami tetszik, tudja, hogy a kezedbe kell.
7: A gyümölcsöket is megtapogatod, mindenki
5: igaz,
7: megtapogatja.
5: Igaz, basszus, igaz, tényleg.
7: Meg kell nézni, hogy megfelelő keménységű a nektarin.
5: Így van, így van, így van, vagy mondjuk a péksüteményeket,
7: igen.
5: Attól mondjuk megőrülök.
7: Na, azt mondjuk.
5: Tehát megőrülök, hogy megnyomkodja az összeset, és fú, ki vagyok.
7: Utálom.
5: Igen, igen, igen. Közben bennünk van a készlet, és csak olyankor nyilván úgy vagyok vele, hogy én fogom a kis csipást, vagy azt a kis, vagy így van, így van. Na, hát ilyeneket hozunk ma, drága hallgatók, Jászminnal, de mielőtt belekezdenénk a témába, egy újdonsággal rukkolunk elő, ugyanis Martin Garrix egy új felvételt jelentetett meg, ráadásul képzeld el, hogy nem akárkit nyert meg maga mellé, hanem a YouTube-t.
7: Wow!
5: Firefly címmel közösen jelentettek meg egy új dalt, úgyhogy ezt meg is mutatjuk.
8: A 16.

0: 20 a csúcson, több mint slágerlista.
1: No hát, Martin Garrix és a YouTube újdonsága a Fireflies szólt itt a Pusza 20-as listában. Jó kis dal, nem?
2: Igen, de mintha már korábban lett volna valami ehhez hasonló érdekességű együttműködés a Coldplay és talán Avicii között?
1: Nagyon-nagyon jó mondod, igen. Hogy Avicii volt-e, azt nem tudom pontosan, de igen, a Coldplay is csinált már, volt már ilyen fúzió, hogy egy ilyen fiatal elektronikus zenei előadó, meg egy nagyobb, általában inkább nem elektronikus, hanem valódi hangszeres zenével foglalkozó zenekar összeállt, és egyébként tényleg hasonló a hangulata. Na de hát soha rosszabbat, ugye?
2: Így van, meg ezek mindig jók.
1: Ezek nagyon jók, igen, meg hát egy kicsit megismerteti talán a mai fiatalsággal is a YouTube-t, mert hogy ők azért már nem mondhatók fiatal srácoknak.
2: Hát, igen.
1: De azért nagy név az biztos a banda. Ahogy Martin Garrix is. No hát, drága hallgatók, folytatjuk tovább, vagy pontosabban belekezdünk. Úristen, ezt én is csinálom.
2: Na mit csinálok én is?
1: Na figyeljetek, hát vannak szokásaink, amik nem egyediek, bármennyire hisszük azt. Ugye nem láttuk sehol, nem tanultuk, mégis szinte mindnyájan csináljuk. Nyilván vannak alapszokások, amiket óhatatlanul azért a szocializációnak köszönhetünk, azért ezeket is említsük meg, mert hogy hát jó esetben ugye a szülőktől lessük el, vagy a szülők tanítanak meg rá bennünket. Például egy nyilván tanult szokás, hogy a naphoz, elfoglaltsághoz, vagy az időjáráshoz választunk öltözetet. Ugye ezek ilyen alap dolgok?
2: Ez természetes.
1: De közben nézd meg, milyen fura, hogy amikor mondjuk tavasz van, még azért

0: megfeneklést érzünk, hogy megtudjuk, hogy mi történt a világban, amíg mi aludtunk. A mai kor embere mit csinál először reggel?
1: Megfogja a telefonját, így és van. Megnézi az értesítéseket.
0: Így van.
1: Ha
0: így
1: pedig
0: van.
1: Nincs értesítés, megy a Facebookra és az Instára.
0: Így van. Alap.
1: Tudni
0: de,
1: kell.
0: De tudod, mi a durva, hogy régen, nekem se jutott ez eszembe, de tényleg így van, ezt írja az egyik tanulmány, hogy régen is így volt ez, ezért volt az, hogy reggel szinte az első útja az újságárushoz vezetett az embereknek, hogy megvegyék a friss lapot, és megnézzék, hogy mik voltak a hírek, vagy bekapcsolják a rádiót és tévét, hogy meghallgassák a híreket, mert hogy éjszaka biztos történt valami.
1: Akkor ez nem a telefon hibája.
0: Ez nem a
1: telefon, kell mindent
0: nem.
1: arra fogni.
0: Így van, tehát hogy ez a mi információ éhségünk. És milyen érdekes, hogy ez azért mindenkiben benne van.
1: Hát van ez a jelenség is szerintem, ami ugyanígy ide köthető, ez a nem akar kimaradni ugye az ember a dolgokból.
0: Tényleg, hogy amikor itt én iskolás korunkban volt valami buli, aha. és az ember nem tudott ott lenni, mert beteg volt, hát megevett a fene.
1: Á,
0: ugye?
1: Az veszélyes.
0: és mész, inkább mentél beteg. Jó vagyok. Na, egyébként tudod azt, hogy miért csináljuk ezt? Miért van bennünk ez az elképesztő információéség? Állítólag a pszichológusok szerint megajándékozzuk az agyunkat az információval, mert ez dopamint szabadít fel. Hasonló állítólag ehhez az az érzés is, amikor mondjuk a kedvenc vásárlói apjaidat nyitod meg este, napközben dolgoztál, nem uh-huh. tudtál vele foglalkozni, és megnyitod, hogy vajon került-e föl valami olyan cucc, ami téged érdekel, így ezeket a kedvenc appokat, akár a különböző márkáknak az apjait azért úgy szívesen nyitod meg, hogy akkor érkezett-e valami újdonság, van-e valami akció, van-e valami ilyesmi dolog, és ez ilyen...
1: És akkor majd jön a meglepetés, és jól indul a nap.
0: De mondd, hogy nem örömöt okoz.
1: Hát
0: ha
1: persze.
0: csak arra gondolsz már, hogy úristen, este mit leülök a tévé elé,
1: igen.
0: jó lesz a vacsi, és akkor közben megnézem azt, hogy van-e
1: és
0: valami
1: és tudok rendelni egy jó kis táskát, mert le van akciózva.
0: Tuti, ez biztos, hogy így van. Na, pontosan ezt az öröm szerzést hajhászuk azzal, hogy mondjuk megnyitjuk a telefonunkat, és esetleg kiderül az, hogy na vajon mi történt, valaki bejelölte éjszaka, valaki írta éjszaka, és úgy várad, mintha csoda történne.
1: Egyébként ehhez kapcsolódóan még emlékszem, születésnapom utáni reggelen jött ki a hír, hogy kitört az orosz-ukrán háború.
0: Oh.
1: Tehát ugye ennek megvan a fordított része is azért sajnos.
0: Igen, de valahol, na ezt jó, hogy mondod, mert közben mégis valahol jó hírekre számítunk mindig.
1: Igen, de...
0: Tehát izgalommal nyitod meg, de nem azzal, hogy úristen, mi történt, hát ha csak nem
1: megvan
0: tudod,
1: az
0: hogy van
1: éremnek
0: valami.
1: Ez az oldala is
0: nyilván.
1: Egyébként. Nyilván. Szóval én ott úgy voltam, hogy meglepetés.
0: Hurrá! Szívem, köszi! Azért ennyire, ekkora bulit nem kellett volna csapni. Igen, hát a szomi.
1: Igen.
0: Nem sokára folytatjuk, előtte azonban egy újabb dallal jövünk. Kygo és a Take Me Back listánk 14. helyén található. Ez jön most.
2: A 14.

0: Kygo és a Take Me Back című dal szólt itt a 2020-as slágerlistában, mi pedig folytatjuk Jászminnal, mégpedig ugye eddig beszéltünk arról, hogy a tanult és a szocializációval együtt járó szokásaink azok nyilván kitöltik a mindennapjainkat. Lásd, hogy olyan ruhát veszünk fel, amilyet kell, és hogy megnézzük a telefonunkat. Azt mondjuk nem tudom, hogy ez mennyire tanult, de nyilván valószínűleg hozod.
1: Ez inkább hogy... szerintem amúgy ösztönös is valahol.
0: Az is lehet, igen, az is lehet. De hogy igen, hogy láttuk, hogy a nagyszüleink lementek az újságoshoz újságért, a szüleink bekapcsolták rádiót, tévét, most meg megcsináljuk nagyjából mindegyiket, bár igen, nyilván a print újságok már ilyen formán nem feltétlenül hírforrások, de hogy a telefonunkat megnyomkodjuk.
1: Igen, meg mennek reggel más egyes háztartásokban még ezek a reggeli műsorok.
0: Igen,
1: az
0: igen,
1: annyira
0: igen,
1: furcsa
0: igen,
1: érzés
0: igen.
1: Egyébként amúgy, amikor látom, ilyen euforikus, vagy nem is tudom. Igen.
0: Igen, de ott is fontosak az információk, mert hogyha nem kapsz közben híreket, és nem kapsz, tehát meg tudja lepni az embert. Elképesztő. Milyen fura, milyen fura. Na, akkor ahogy mondtam, jönjenek most azok a fura szokásaink, amikre azt gondoljuk, hogy csak mi csináljuk, de mindenki csinálja közben. És ezek valóban belülről jönnek.
1: Na, lássuk.
0: Az egyik tipikus a hangos beszéd, vagy a magunkkal való diskurzus.
1: Jézusom.
0: Na, valld be őszintén, hogy te is szoktál, ha egyedül vagy otthon, hangosan gondolkodsz, beszélsz, és néha azon kapod magad, hogy konkrétan, még ha nem is mondod ki hangosan, de a fejedben magaddal beszélget.
1: Nagyon jó társaság vagyok egyébként olyankor, mindig egyetértek magammal.
0: Nem vagy kritikus magaddal szemben?
1: Annyira nem, azért néha mondom, hogy ennyi jelzi, ezt nem így kellett volna, de amúgy meg szép munka.
0: Az jó. Én hajlamos vagyok arra, képzeld el, ha valamit ilyen bagatell dolgot elrontok, akkor lehülyézem magam. Ilyen ösztörösen kéne, hogy jaj, te hülye.
1: Ez és az önmarcangolás.
0: Ha nem szabad, nem szabad, akkor meg próbálom visszaszívni, mert Willi mindig rám szólt, hogy ne bánts magad. Hát, hogy milyen rendes a Willi.
1: Nem is szabad.
0: De a pszichológusok mindenkit megnyugtatnak, ugyanis a belső beszéd, vagyis az önreflexió nem az ördögtől való, nem vagyunk hülyék attól, hogy ezt csináljuk. A magunkban beszélés ugyanis segít az információk rendszerezésében, ezt ezért csináljuk, az érzelmek feldolgozásában és a gondolatok struktúrálásában.
1: Egyébként, hogyha hangosan kimondjuk, akkor lehet, hogy sokkal könnyebb. Én például könnyebben írok, könnyebben átlátom a, akár a cikkekben azt, hogy hú, ezt nem biztos, hogy ezzel a szószerkezettel kéne írni, vagy
0: tényleg?
1: Hogy szórendben kéne írni. Igen.
0: Van, hogy hangosan felolvasod azt, amit írtál?
1: Nagyon szeretem egyébként.
0: De érdekes.
1: Igen, meg tehát, hogyha otthon is nem tudom, pakolok, akkor így valahogy segít gondolkozni, meg előrébb menni.
0: De
1: ebben van valami ebben az önreflexiós dologban.
0: Abszolút. Ugye annyit mondanak még, hogy ellenben, hogyha mondjuk 30 évesen még mindig a láthatatlan barátoddal sétálsz az utcán, és hangosan beszélgettek, akkor azért érdemes egy neurológushoz elugrani.
1: Hát igen, az nem biztos, hogy olyan jó.
0: Willik erre mondaná, hogy ingyom-bingyom, rókaprém, más is hülye nem, csak én. Ugye? Na, aztán menjünk tovább, figyelj csak.
1: Na.
0: Ott van a gondolatban vitatkozás.
1: Úristen, a fürdőszobában a tusfürdők előtt te ugye? Elmondod a saját érveidet, és megnyered a vitát.
0: Így van. Figyelj, mindannyian csináljuk. Én rendszerint futás közben, képzeld el.
1: Ott tudsz így
0: kikapcsolni? Futás közben valószínűleg ott vezetem le úgy azt a feszültséget és a stresszt, és azt az embert, akivel éppen nem is feltétlenül van vitám, hanem csak nem értek vele egyet.
1: Hát vagy egy kis belső nézeteltérés.
0: Igen, vagy valamiért így meg vagyok rá
1: orrolva,
0: morcizva, akkor vele, hogy lerendezem. Futás közben. Nem mond már nekem.
1: Egyébként a zuhanyzó az egy nagyon jó gondolkozó hely. Hallottam valahol, hogy ott kapcsol ki valahogy így a legjobban az agy, és ott tud a legszabadabban gondolkozni.
0: Tényleg?
1: Ott tudod a legjobban kizárni a külvilágot, mert ott az telefon sem nyom koccot általában, nem zavarnak. Nem...
0: Az igaz, az igaz.
1: Úgyhogy lehet, hogy ott tudsz így a legjobban kikapcsolni, és befelé nézni.
0: Hát bizony, egy elképzelt vita azzal az emberrel, akivel vagy a valóságban is van nézeteltérésünk, vagy azzal, akivel nagyon nem értünk egyet, esetleg akivel várhatóan a valóságban is lesz vitánk. Hát ilyenkor előre lejátszuk a fejünkben ezt a lehetséges konfliktust. A pszichológusok szerint ez is egy természetes dolog. Az elképzelt viták vagy veszekedések valójában ugyanis az agy védekező mechanizmusai, képzeld el, így készülünk fel a stresszes helyzetekre, hogy ne érjen minket esetleg meglepetés, vagy így dolgozzuk fel a már elszenvedett stresszt.
1: Lejátszuk a forgatókönyveket, mint a Dr. Strange a végtelen háborúban.
0: Tekergetjük
1: ott egy is csak egyszer nyertek a bosszúállók 1 millióból.
0: Mindenkinek sok siker!
1: Hajrá!
0: Igen. Na, aztán menjünk tovább. Csinálsz-e olyat, hogy ránézel az órádra, aztán 5 perc múlva megint, Mert közben elfelejtetted, hogy mennyi az idő.
1: Hát, vagy éppen azt hiszem, hogy már végre másik napszak van, és vége a munkának.
0: És rájössz, hogy...
1: És még csak 5 perc telt el, és nagyon fáj ez az 5 perc olyankor.
0: Igen, nekem például futás közben szokott olyan lenni, hogy nyilván, ha ugyanazokon a helyeken futok, akkor így nagyjából tudom, hogy hol van a kilométeres váltás.
1: Igen.
0: És mondjuk, amikor visszafele jövök már a bizonyos távon, akkor szoktam ilyen intervallumokat beépíteni, hogy kilométerenként megállok egy pár másodperccel, hogy egy kicsit a pulzus visszaessen, és akkor újra. És óhatatlanul csinálom, hogy ránézek az órára, hogy na, hol tartok, miközben a környezetből tudom, hogy még csak a felénél, vele. Tehát, hogy nem fogok tudni, hogy még nem ott vagyok.
1: Jó cselekvés is egyébként
0: így
1: szerintem.
0: Van, így van. Ezt a jelenséget automatikus üzemmódnak hívja a pszichológia, mert hogy az óra megnézése utáni azonnali felejtés oka az, hogy az agyunk csak a rutint hajtja végre, de a kapott információt nem rögzíti a rövid távú memóriában.
1: Hát megvan ez a reszet egyébként, hogy ránézel, ó, 12 óra 30 perc, reszet, és akkor utána újra rá kell néznem, mert nem emlékszel, hogy mit láttál.
0: Így van. Oké, a rutinod az ránézted, de a memóriád azt nem rögzítette azt, hogy 12 óra 30 perc. Fogod,
1: igen.
0: Így van, így van.
1: Hitetetlen.
0: Nagyon durva, de hogy ezt is csináljuk mindnyájan.
1: És ez egy csomó mindennel van, így szerintem nem csak az órával.
0: Na, erről is beszélgetünk majd mindjárt. Előtte azonban meghallgatjuk blokkunk záródalát, mégpedig Daniel Seavey-t. Nagyon kedveljük ezt a felvételt. Love's a Gun. Ez a dal címe, listánk 8. helyén található. Ezzel zárjuk a blokkot, aztán elmegyünk egy pici szünetre, de aztán jövünk Jászminnal vissza, és folytatjuk tovább. És biztos vagyok benne, hogy egy csomószor kimondjátok még, hogy...
1: Úristen, ezt én is csinálom.
2: A 8.

0: 20 a csúcson. A Rádió Most 20-20-as slágerlistája.
1: Stay tuned, don't go away now.
0: Kedvenc zenéiddel. Music, music. A pillanat. A tiéd.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla! Világslágerek, világsztárok ajánlásával!
1: Ayo, it's Drake, dude, I'm crazy. My new favorite is Husa Chuchen.
0: A Kusza 20-as slágerlista.
2: Visszatértünk, folytatjuk tovább a Kusza 20-as slágerlistát, melyben Vilike nincs, még mindig Togo-Togóban áztatja a faragott golyókat. Helyette azonban egy fiatal újságíró a vendégem, mégpedig Jónás Jászmin. Hello, Jászmin!
3: Hello, sziasztok!
2: Örülök, hogy itt vagy. Folytassuk tovább, mert hogy beszélgettünk olyan szokásokról, amit ugye mindnyájan csinálunk, de...
3: Nem valljuk be annyira.
2: Hát nem.
3: Nem szeretnénk bevallani.
2: Így van, nem szívesen. Úristen, ezt én is csinálom, mondhatjuk így. Szoktad-e kattogtatni a tollat, igazgatni a tárgyakat, a párnákat otthon? Látom az arcot. Az asztal széléhez igazítod-e a telefont, a billentyűzetet, ezt, azt, amaszt? Vagy esetleg, mondjuk te nem, a körmödet te nem rágod, meg nem bizargálod.
3: Hát helyette viszont ott van ez a körönfeszegetés, vagy nem is tudom, igen. Van ez az OCD betegség, vagy nem is tudom, minek
2: igen.
3: Mondják.
2: Igen.
3: Hogy ez a mindennek a helyén kell lennie, tudod, ez a minden szimmetrikus.
2: Jó, az már
3: mondjuk
2: egy kényszeres dolog.
3: Igen. De szerintem ide sorolható ez a telefont, ide pontosan, tehát hogy ez is így belénk van kódolva egy kicsit
2: akkor,
3: szerintem.
2: Figyelj, akkor mást kérdezek. Elmész egy asztal mellett, és az asztal szélén mondjuk ott egy billentyűzet, vagy egy bármilyen tárgy, ami egy kicsit ilyen csálén, de lelóg.
3: Ezt így fáj látni egyébként, úgyhogy ezt most így vissza is toljuk szépen.
2: Ennyi, ezt is mindenki csinálja
3: viszont
2: szerintem.
3: Viszont ennek is tökéletesen szimmetrikusnak kell lennie.
2: Igen?
3: Tehát hogy szerintem legyen megfelelően lerakva.
2: Mondjuk ezt én is csinálom sajnos. Nálam is a szekrény szélén van, tudod, ilyen zsebkendő, adagoló doboz, és figyelj, én megőrülök attól, hogyha az el van ferdülve, szépen megigazítom.
3: Nálam de... szépen a sarokba van berakva az éjjeli szekrényre, pontosan a sarokba.
2: De nem gondolom, hogy kényszeresek vagyunk. Képzeld el, David Beckhamről hallottam, hogy ő csinálja azt, na ott már úgy érzem, hogy én nagyon szeretem bátyust, de hogy ott azért már azt gondolom, hogy így tesó, ő ugye nagyon szeret főzni.
3: Igen.
2: És minden este, ezt a felesége mesélt el, hogy minden este eltakarít a konyhában, mindent kitakarít, és mikor fölmegy lefeküdni előtte, a gyertyáknak a kanócait is levagdossa méretre,
3: úristen.
2: Hogy reggel minden rendben fogadja.
3: Na ezt én nem csinálom.
2: Hála az égnek.
3: Ez mondjuk elég
2: na,
3: durva.
2: Na az már durva.
3: Ez beteg.
2: De azt gondolom, hogyha igazgatunk, hogyha helyére rakunk dolgokat, az azért még természetes tud lenni. Meg
3: hát meg a szemünknek kellemes.
2: Igen, igen, ezt mindenki csinálja. Na hát azt a jelenséget, ami emögött van, steamingnek nevezik. Ez egy feszültséglevezetés, hiszitek vagy sem. Az igazgatás is. A körömrákás, a körömfeszegetés, a tollkattogtatás, vagy a lábbal való ritmusütés, illetve az, hogy a káoszból rendet teremts, magyarul megigazatod a dolgokat, ez mind egyfajta feszültséglevezetés, mert hogy ezek a cselekvések csökkentik a felgyülemlett mentális feszültséget, és ezek is állítólag segítenek a fókuszálásban, hogy egy kicsit az idegrendszeredet megnyugtasd.
3: Egyébként, hogyha valami stresszes helyzet van az ember életében, akár veszekszik otthon a párjával, munkában nem stimmel valami, otthon takarítanak nagyon sokan. És szerintem igen. Ez is
2: igen.
3: Kb. Olyasmi.
2: Mondjuk tök érdekes, hogy én fordítva vagyok bekötve, mert akkor szeretek takarítani, vagy úgy rendet csinálni, hogyha minden oké.
3: Hogyha minden oké, hogyha meg...
2: vagyok, akkor nem biztos, hogy tudok rá koncentrálni.
3: Akkor meg inkább elfekszel így a kanapén, vagy el.
2: Hát, vagy nem is tudom, vagy inkább megyek és csinálok valami olyan dolgot, amit tényleg brutálisan lefoglal, amiközben nem tudok gondolkodni. Inkább
3: opa.
2: Olyat, mert a takarítás közben tudsz gondolkodni.
3: Ez is olyan érdekes. Én inkább így azzal vagyok elfoglalva, hogy olyankor arra koncentrálok, hogy jó, akkor ezt most így mosom el, ezt
2: aha,
3: így rakom,
2: ezt koncentrálni.
3: Aha. Aha, valahogy úgy át tudok kapcsolni arra.
2: Na hát érdekes, ezt azért csináljuk megint csak, hogy oldjuk magunkban a feszültséget.
3: Szúszá.
2: Na, a következőt tudom, hogy csinálod.
3: Úristen.
2: Fiktív koncert. Éneklés vagy táncolás otthon, mikor egyedül vagy.
3: Hát ezt honnan hallottad?
2: Vagy így baráti társaságban, vagy akár a munkahelyen, mert azért hallottam, hogy szoktál énekelgetni, de ez teljesen jó, mert én is csinálom, sőt, nálam például képzeld egy rossz szokás, hogy ha feszült vagyok, akkor fütyörészek. Képzeld el?
3: Fütyüléssel oldod a belső feszkót.
2: Igen, igen, igen. Nekem fel se tűnt.
3: És hogyha mérges vagy, azt mondod, hogy na, fütyülök rá.
2: Ez fájt. Na, szóval, hogy...
3: De érdekes.
2: Vagy ott van például ugye a klasszikus fürdőszobai turné, amikor vagy az zuhanyzóban, vagy pedig a hajkefébe, vagy a dezodoros flakonba énekelnek.
3: És a sámponok nem a veszekedést hallgatják.
2: Így van.
3: Hanem
2: így
3: csodálatos van. Koncertet.
2: Azt mondják a szakértők, hogy hasonlóan a hangos magunkban beszéléshez, ez is segít az információk rendszerezésében és az érzelmek feldolgozásában, és hogy strukturálni tud a gondolataidat. Ezt is azért csináljuk.
3: Ebbe biztos van valami, nekem kb. 0-24 ott van a zene az életemben. Uh-huh. Hogyha vezetek, hogyha kutyát sétáltatok, azért az AirPods egyik fele mindig bent van.
2: Aha.
3: Hogyha sétálok, hogyha mosogatok, tehát nekem mindig kell, hogy valami zene szóljon.
2: Milyen érdekes. És munka közben is, amikor írsz?
3: Nem. Akkor nem zavar? Szeretem. Igen. De akkor érdekes. Kifejezetten zavar, mert ott szeretem így a saját kis szavaimat, meg gondolataimat előtérbe helyezni, akkor inkább komoly zenét hallgatok, vagy filmzenét, hogyha nagyon bennem
2: meg
3: van.
2: Meg őrülök.
3: Kérlek szépen.
2: Micsoda intellektus, kérem.
3: Ha, ne téveztem meg.
2: Igen, engem nem versz át. Nem, figyelj csak, ez érdekes közben. Képzeld el, én például, amikor akár a hacsokat szoktam előszerkeszteni, néha nekem viszont nagyon kell, mert egy olyan lelki állapotba hoz egy bizonyos zene, az egy olyan flow-t, amitől uh-huh. sokkal jobban megy.
3: De ez egyértelmű.
2: Az írás, vagy a kreatív gondolatok sokkal jobban meglepnek.
3: Engem az a baj, hogy olyankor, hogyha dalszövege van a zenének, az totál elvisz.
2: Igen.
3: Úgyhogy ilyenkor marad a Karib-tenger kalózai és a többi filmzene.
2: De ez is jó ötlet egyébként, tényleg, hát ezt még nem próbáltam, majd lehet, hogy kipróbálom én is. A következő dolog, ez is tipikus, azt hiszük, hogy magyar szokás, de szerintem nem, a dolgok őrizgetése. Ez még jó lesz valamire.
3: Minden háztartásban van ilyen, nálunk is emlékszem, volt a konyhában még ilyen felhajtható üléssor volt régen.
2: Igen.
3: És tele volt szatyrokkal, teli szatyrokkal.
2: Ez nagyon jó.
3: Hihetetlen.
2: Ezt is mindenki csinálja, tuti.
3: Úgyhogy nálunk direkt le is lett zárva a padlás, megmondták édesanyámék, hogy mi nem gyűjtögetünk már, semmi ez nem jó. Lesz később jó.
2: De tényleg, hogyha úgy van, hogy az ember, mit tudom én, fogadjunk, ez is kapsz egy ajándékot, és van egy szép masni, azt leszeded róla, tuti elteszed azt a szalagot, hogy majd egy másik ajándéknak jó lesz akármi, és van körülbelül 3000 szalag a
3: szekrényben,
2: az
3: igen.
2: Ajándékzacskókban,
3: vagy
2: igen.
3: Éppen elteszed emlékbe, mert ezt tudom, hogy mire fog emlékeztetni mindig. És utána megtalálod 10 év múlva, és így gondolkozol, hogy ez hogy került ide?
2: Na igen. Hát képzeld el, hogy a háttérben egy apró rendszerezési kényszer van, de hogy ez velünk jár emberekkel, illetve a stressz, hogyha megválunk attól a tárgytól, hamarosan biztos szükség lesz rá. És tegyem hozzá, mi férfiak tuti csináljuk azt, ha veszel egy, szándékosan nem mondom ki a bútoráruház nevét, ahol összerakható bútor van, a hozzá kapott kis szerszámokat, akár az imbuszkulcsokat, minden egyebet, tuti nem dobjuk ki, hanem ugyanúgy megy a barkácskészletbe, és körülbelül 700 ugyanakkora és ugyanolyan imbuszkulcsunk van, illetve elrakjuk a falhoz rögzítő elemeket is. Mondjuk tegyem hozzá, nálam már volt olyan, hogy szükség volt pont egy ilyen L-alakú vasra, és tökéletesen a 70-ből egy darabot felhasználta.
3: Ó, de király!
2: Megérte!
3: Bontottad a pesgőt!
2: Rögtön! Na gyerekek, folytatjuk tovább nem sokára, előtte azonban meghallgatunk egy újabb dalt, és nem sokára hozzuk a retro helyezettet is. Előtte azonban jön Teddy Swims és a Mr. Know It All című dal. Lejjebb csúszott a listán, már csak a 7.
0: A 7.

0: Mr. Mindentudó, Teddy Swims muzsikált itt a Kusza 20-as slágerlistában, drága hallgatók, most pedig elérkeztünk az 5. helyezethez, és a Jászbi most megkapott-e azt a megtisztelő feladatot, ami eddig Vilike kiváltsága volt. Kimondhatod azt, hogy elérkeztünk az 5. helyezethez, ami...
1: A retro helyezet.
0: Na kérem szépen, látod, milyen felszabadító
1: érzés? Tiszta Vilinek érzem.
0: Nem, nagyon szeretjük Vilikét. Na, hát egy 1986-os dalt fogunk meghallgatni.
1: Hát ez tényleg retro.
0: Pláne neked. Megmered mondani, mikor születtél?
1: Hát 2003.
0: Atya úristen.
1: Fiatalság, bolondság.
0: Nem, egyébként nagyon érett vagy.
1: Köszönöm.
0: Nézd meg a Vilike mennyi idős aztán.
1: Akkor csak egy
0: úristen, szám. Úristen, ha ezt hallja, akkor kapni fogok jövő héten. Atyaik. Na, azért se viháncoljunk, mert sajnos egy szomorú apropó jó retro helyezettet hallgatunk ma meg, ugyanis már 5 éve, hogy távozott Dusty Hill, a legendás ZZ Top szakállas hármasának egyike. Annak ellenére egyébként látod, de milyen durva, hogy 86-os a dal, meg hát nyilván az ZZ Top is inkább a 80-as, 90-es években élte fénykorát, de ennek ellenére te is tökéletesen tudod, hogy ki az a ZZ Top.
1: Nagyjából képben vagyok ezekkel, igen.
0: Bizony. Ő volt mégpedig Dusty Hill a csapat basszusgitárosa, de énekelt és billentyűs hangszereken is játszott. Egyébként sajnos nem élhette meg, hogy bekerüljön bandájával a rock and roll halhatatlanjai közé, hiszen számomra kissé érthetetlen módon a banda csak 2024-ben került be a hírességek csarnokába, ami nagyon-nagyon furi.
1: Kicsit későn.
0: Igen, tehát, hogy pont egy ZZ Top nem kerülhet be a rock and roll halhatatlanjai közé, nagyon fura. Minden esetre a mai retro helyezettünk, ráadásul Dusty Hill egyik kedvenc ZZ Top dala, annak ellenére is, hogy ez a dal nem a zenekartól megszokott feszes tempójú, jó kis ilyen country-s rockzene, hanem egy ballada. Dusty Hill ráadásul annyira szerette ezt a nótát, hogy még az esküvőjén is eljátszották. Jön a durva fiú, azaz a Road Boy 1986-ból, ez lesz az eheti
1: retro helyezet.
2: Húz a csúcson! Gyönyör a kövön.
3: Oh, that's nice.

0: Ez itt a Csúcson. A húsz a Csúcson.
1: 1986-ból muzsikált a ZZ Top Rude Boy. Nagyon jó kis dal volt egyébként, annak ellenére, hogy nem az a megszokott zúzós ZZ Top felvétel.
2: Így van, emlékszem rá, amikor kijött, imádtam.
1: Azért kellett egy másodperc,
2: hát,
1: hogy
2: lehet. De koppant egy jó volt, nagyot.
1: Hatalmasat. Emlékszem, amikor kijött, imádtam.
2: Olyan jó volt.
1: Jaj, de jó. Hát ez szuki. Na figyelj csak, maradjunk a szokásoknál, mert lassan véget ér a műsoridőnk.
2: Na mit csinálok én is, úristen?
1: Mindannyian csináljuk, és ez is tipikus, de nem gondoltam rá addig, amíg fel nem térképeztem ezt a területet. A minden lakásban megtalálható ruhaszék vagy ruhaszékek, ami kizárólag a még nem koszos, de már nem tiszta ruhák tárolására szolgál.
2: Nálam inkább egy ilyen átmeneti állapot a tiszta ruhák és az elrakás között általában.
1: Arra is jó, igen.
2: A másik hálóban az ágy egyik fele. Nálam nincsen fotel, meg nem tudom én mi, a konyha messze van meg a nappali, úgyhogy nálam a háló melletti másik helység háló.
1: Na tessék, de nálam is tipikus ez, hogy van rajtad egy póló, vagy egy gatya, vagy egy olyan ruha, ami egy órát volt rajtad körül, mert csak elugrottál benne boltba, vagy valahova, és hazaérsz, és ugye otthon leveszed, ahhoz már idézőjel koszos, hogy visszarakd a szekrénybe.
2: De ez még jó lehet még egy ilyen alkalomra.
1: Így van, de ahhoz meg még tiszta, hogy rögtön a szennyesbe menjen. Tipikus.
2: Teljesen.
1: És hány olyan szék van a lakásban, vagy fotel tényleg,
2: igen,
1: vagy egy ilyen lepakoló, vagy akár nyilván a frissen.
2: Igen.
1: Ez is milyen fura, nálam is előfordul, hogy a szárítóról innen-onnan összehajtogatod a ruhákat, de ahhoz már nincs kedved, hogy bevidd a gardróba a szekrénybe, ezért lepakolod szépen az ágyra.
2: Mert az akkor egy nyűg, az a három lépés.
1: Így van. Aztán maradjunk egy kicsit otthon, ez is tipikus szokás, úgy nassolnék valamit. Kinyitom a hűtőt, megnézem, nincs benne semmi. Becsukom, visszamegyek, nézem a tévét. Majd 5 perc múlva újra megyek, újra kinyitom a hűtőt, azt várva, hogy hát ha ott termet valami finom.
2: Az, amit pont megennél.
1: De akkor már én kompromisszumokra kész vagyok. Még a hangyákkal is osztoznék rajta, csak valami édes legyen. De nem tipikus, hogy nyitogatjuk a hűtőt 5-6-szor, azt remélve, hogy majd lesz
2: valami. Valami oda kerül, valami, mert éppen lehet, hogy nem nassolnál, hanem vacsiznál, de jaj, már úgy unom a szalámit, meg úgy ennék egy kis, nem tudom, szalonnát.
1: Igen, valószínűleg ott fog teremni.
2: Egy jó házi kolbász.
1: Na, menjünk még egy tipikus sztorira. Hív valaki, de nem akarod felvenni.
2: Megnyomod az oldalsó gombot.
1: De nem nyomod ki a telefont.
2: És csak így nézed, így hogy mennyire
1: van,
2: kitartó a delikváns.
1: Megvárod, amíg abba hagyja a hívást, és később írsz rá, hogy jaj, bocs, nem tudtam felvenni, mert ez is van szkamuzol valószínűleg, nem tudtam felvenni ezért, mert azért. Hát gyerekek, egyértelmű konfliktus kerülés.
2: Nem tudtam felvenni, mert néztem, ahogy hívtál.
1: Nagyjából igen. Figyelj, ráadásul tudjuk, hogy nem szép dolog, ezért nincs pofánk kinyomni, mert tegyük hozzá azt is, hogyha valami olyan dolgod van, hogy tényleg benne vagy valamiben és fontos, és belecsörög a telefon, hogyha tényleg magadnak is be tudod igazolni, hogy most nem tudom felvenni, akkor lazán kinyomod.
2: Amúgy igen.
1: Hogy ne csörögjön, mert akkor is kinémíthatnád.
2: De ez a kinyomás, ez egy olyan elutasítás, ez az azonnali direkt elutasítás.
1: Így van, de azzal nincs gond, hogyha dolgod van, akkor úgy érzed, hogy fel vagy hatalmazva arra, hogy kinyomhatod. Így van. Ha viszont tudod, hogy igazából nincs most kedvem beszélgetni, vagy így, akármi, akkor azért nem, nincs pofát kinyomni, pedig kinyomhatnád, és mondhatnád, hogy most egy fontos dolgom volt, de nem, inkább megvárod, hogy csörögjön, és utána írsz.
2: Mert így könnyebb a mi kis lelki világunknak.
1: Tipikus! Atyaik! Aztán, én csinálom sajnos, nem tudom, te csinálod-e, és ti drága hallgatók, számoljuk néha a közlekedésben a tereptárgyakat, a zebrát vagy a lépcsőket.
2: Annyira idegesítő szokás, hogy lépek 1-2-3-4-5-6-7-8, 1-2.
1: Így.
2: És
1: főleg a lépcsőknél és a röviden lépcsőknél, mert amikor ilyen iszonyat hozzá, akkor meg azért számolod, hogy nagyon ez mennyi lehet. Nagyon durva.
2: Én Pécsre, amikor jártam egyetemre, bevallom, várnom kellett a buszra általában 20 percet a helyi járatos buszra.
1: Igen? Mit számoltál?
2: Volt egy nap, amikor a mentőket sajnos,
1: De
2: másnap volt egy a taxikat.
1: Csak ég, a kis forgalom.
2: És hallgattam a kis zenémet, és akkor számolt, hogy egy, kettő.
1: Csak ég. Mindannyian csináljuk, gyerekek. Valamit tuti számolunk. Vagy a másik még a mozgásba belevitt szimetria, magyarul vagy a zebrára lépsz rá a csíkra, vagy csak a csíkok közé. Vagy ha ilyen járólapok vannak, akkor úgy lépkedsz,
2: hogy ne lépj rá a fugára.
1: Tipikus, tipikus. Csak ég. Na, aztán a következő szokás. Mondjuk én nekem, ez fura, hogy a felsoroltak között van, de azért nézzük meg.
2: Na lássuk.
1: Mindenki megszagolja néha magát, ha nem látják, hogy minden oké-e az illatával.
2: Én inkább meg szoktam kérdezni, oda megyek a kedvesemhez, hogy így legyezem magam, hogy jó illatom van.
1: Nem mondod.
2: Ilyen belső félsz inkább.
1: Ugye?
2: Hogy, igen, hogy nehogy ilyen rossz visszakapcsolás.
1: Azért megszagolgatják magukat, hogy minden oké-e. Hát jó, valaki nem feltétlenül szagolja meg magát, őt nem zavarja, mert olyat is ismerünk ugye párat.
2: Akadna?
1: Hétköznapi jöttünk ben, mentünk ben ugye a városban, másrészt pedig meg olyan is van, akit meg nem zavarja. Úgy, beszippant a
2: nekem inkább kutyához. Az kell, hogy tényleg, hogy biztosan más érzi, mert én már nem. Pedig na, igen, olyan parfüm igen. van rajtam általában, ami egész nap kitart. Uh-huh. De te már nem érzed, úgyhogy...
1: Igen, mert megszokod. Igen, igen. Igen, igen. Aztán zárásként, gyerekek, ha a hangerőt állítod a tévén, egészre vagy ötre végződik-e a szám mindig?
2: Hát, igen, ez
1: nem
2: nálunk
1: mondod,
2: így van.
1: Tényleg. Egy darabig nekem is volt itt, de leszoktam róla. Tehát most már engem az van, hogy ha zavar, lazán lehet, mint egy 17-es.
2: Az a baj, hogy most már egyébként észrevettem, hogy egészen nagy a különbség a 10 és a 15 között.
1: Ja, igen.
2: Tehát nekem is el kell fogadnom a 13-at mondjuk. De annyival jobban esik a szememnek, amikor látom, hogy 10. Oh, de szép.
1: Az, de szép az a szám, de szép kerek szám. Hát bizony. Na drágáim, hát szerintem mindannyian csináljuk ezeket a szokásokat, és szerintem nagyon sokan mondták ma azt, hogy úristen, ezt én is csinálom. Na de, mindezen fura szokásokat azért hoztuk fel, mert bizony annak is vannak pszichológiai hatásai, hogy ezt így most közösen megbeszéltük.
2: Egyébként igen, tehát furcsa, hogy más is csinálja.
1: Egyrészt a validáció, tehát ugye a megerősítés, az agy megnyugszik, mert megkapja a visszaigazolást, hogy nem vagyok hülye, hanem normális vagyok.
2: Nem vagyok furcsa, ti is azok vagytok, úgyhogy...
1: Így van, ha ti is furcsák vagytok, akkor nem furcsa, ugye ezt szokták mondani. Állítólag dopamin és oxitocin löketet is adott a közös megbeszélés, nagyon szívesen, örülünk.
2: Hát ezt úgy értem egyébként.
1: A közösség vállalás és az összetartozás érzése azonnal beindítja egyébként a boldogság hormonok termelődését, ezt mondják, úgyhogy örülünk, hogyha ezt el tudtuk érni. Aztán a magányérzetet is csökkentettük vele állítólag, a szégyenérzetet is csökkentettük vele, illetve a közös humort, hát erre épül a műsorunk.
2: Nagyon szívesen.
1: Jászmin, én neked nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és vendégműsorvezető voltál, én nagyon élveztem, nagyon jó volt.
2: Hát köszönöm szépen a lehetőséget, nagyon jól éreztem magam, és nagyon érdekes témát dolgoztunk fel szerintem.
1: Szerintem is. Vigyázz magadra, Jászmin, jó munkát kívánok neked.
2: Viszont kívánom, és minden jót.
1: Drága hallgatóink, nektek pedig a figyelmet köszönjük. Listánk harmadik helyezettjével búcsúzunk, ugyanis múlt héten ugye Teddy Swims-el és Shakirával is együtt töltöttük így a 20 csúcson végét, most azonban Bebe Rexát fogom szólítani, Sad Girls című dala még mindig a harmadik, ezzel köszön el a mai hacs, találkozzunk jövő héten, vigyázzatok magatokra, ti is, sziasztok!
3: A harmadik.

0: Ez volt a 20 a csúcson, a Rádió Most 20-20-as slágerlistája.
1: Rádió.
0: Reklám.
2: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakásfelújítási ajánlatát.
3: Nyitva hétköznap 9-től 17:30-ig, szombaton 9-től 14 óráig, vasárnap 9-től 13 óráig, Kaposváron, a Dombóvári út 3-ban.
2: Diego. Otthon, generációkon keresztül.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
4: Tűz ütött ki tegnap Kaposváron a Cseresznye utcában. Különleges ajándékot kapnak szeptemberben az elsősök. Rutinos játékos csatlakozik a KVK csapatához. Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, 11 óra van. Lángra kapott az aljnövényzet pénteken Kaposváron a Cseresznye utcában, az Egyenesi úti buszforduló közelében. A fekete sűrű füstöt a város több pontjáról is látni lehetett. A tűz két hétvégi házat is érintett. A kaposvári hivatásos tűzoltók 4 egységgel érkeztek a helyszínre, és végül elfojtották a lángokat. Az oltást nehezítette a területen felhalmozott szemét mennyisége. Különleges és hasznos ajándékot kapnak a kaposvári elsősök. Az első tanítási napon minden kaposvári kisiskolás átveheti a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. Brekuka az iskolapadban című kiadványát. Brekuka, a KHG kabala állata, tavaly az Európai Hulladékcsökkentési Hét alkalmából mutatkozott be. Kalandjait egy környezettudatosságra nevelő gyerekkönyvben, verses formában ismerhették meg a kicsik, most pedig az iskolába is elkíséri a gyerekeket. A Brekuka az iskolapadban című foglalkoztatókönyv játékos feladatokon és meséken keresztül mutatja be a környezetvédelem, a hulladékkezelés és a tudatos életmód fontosságát. Eddig 770 ezer hektáron jelentettek be aszálykárt 31 ezer bejelentés alapján, közölte a kormányszóvivő pénteken Budapesten sajtótájékoztatón. Szondi Vanda azt mondta, a szaktárca nem számít sok jóra, a szántóföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal maradt el az elmúlt 5 év átlagától. A kormányszóvivő felhívta a figyelmet arra, hogy a jelenlegi adatok még nem véglegesek, a károk bejelentésének határideje augusztus 31-e. Mind a 6 lakott földrészről összesen 112 országból érkeztek az idei Sziget Fesztiválra, közölték a szervezők pénteken. Kiemelték, a Sziget közönsége Európától, Ázsián és Afrikán át, Észak- és Dél-Amerikáig, egészen Ausztráliáig és a Csendes-óceáni szigetekig ér. A legtöbben Európából érkeznek, és közülük is a környező országok fesztiválozóinak száma növekszik ütemesen. A külföldi látogatók között Hollandia a legerősebb küldőpiac, de jelentős számban érkeznek fesztiválozók az Egyesült Királyságból, Ausztriából, Németországból és Szlovákiából is. A távolsági rekordot Új-Zéland tartja. Híreink végén pedig sport. Újabb rutinos játékos csatlakozik a kaposvári pólósokhoz. A Vízilabda Klub a közösségi oldalán számolt be a hírről, mely szerint a következő szezonban már a Somogyi együttest erősíti Ág György. A Post szerint a 26 éves center komoly élvonalbeli és nemzetközi tapasztalattal rendelkezik. Pályafutása során játszott a fővárosban, a Szolnok és a Miskolc csapatában, légiósként pedig előbb az olasz Olimpik Róma együttesében, tavaly nyáron pedig Montenegróban hasznosította tudását.
0: Időjárás jelentés.
4: A csaknem zavartalanul napsütéses időben legfeljebb kószak is gomoly felhők lehetnek az égen, de csapadék továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Délután 33 fok körül alakul a hőmérséklet. A következő napokban is hasonló időjárásra számíthatunk, 33 és 35 fok közötti maximumokkal.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor. Keszthelyi Tibor. Keszthelyi Tibor.
5: Itt vagyok és hallgattam az ismétlést, én is jókat mosolyogtam pár dologban, az ember biztos, hogy magára ismer, nem? A folytatásban sok-sok zene itt a Rádió Mostban, és remélem meg lesz az étvágy a mai ebédhez. Meleg van, de hát az ételnek is melegnek kell lenni. Bár ha valaki nem akar bele túlságosan sok energiát belefektetni, akkor akár menüzni is lehet valahol, valamilyen étteremben rendelni valamit, vagy akár beleférhet egy bráncs is, egy délutáni, amikor összekötjük mondjuk az ebédet és a vacsorát egy kis grillezéssel, teszem fel. Ezzel is kellemesebbé téve a mai napot.
1: On the other side.

0: Rádió Most. Kaposvár. FM 91.2.
1: Meleg nyári napunk van ezen a mai napon is, és ha már bráncsról, illetve kis grillezésről beszéltem az iméntiekben, teszek hozzá még egy gondolatnyit, saját gyártású koktélokkal is fel lehet dobni a hangulatot, és ez még csak grillezésre kell, akár csak úgy, magunknak otthon. Ilyen például az Aperol Spritz, mert hogy nem is nagyon kell hozzá más, mint három rész Prosecco, egy kis Aperol és szóda, meg lehet extrázni narancsszelettel, jéggel, lehet klasszikus mojitót is gyártani, ha van otthon rum, lime, citrom, esetleg menta az udvarban, a kertben, egy kis cukora is fel lehet dobni, vagy cukorsziruppal, szódával zúzott jéggel. Hugót is bárki tud készíteni, nem kell hozzá más, mint bodzaszörp, fehérbor, esetleg menta, lime szelet és megint csak szóda, de akár gin tonikot is gondolhatunk újra, nem kell hozzá más, mint gin tonik, ugye, már benne van a nevében, lehet fűszerezni is például, különböző bogyósokkal, vagy száraz gyümölcsel is fel lehet dobni benne, tenni bele uborka szeletet, grapefruitot, rozmaringot, vagy borókabogyót. Hát, kérem szépen, megjött a kedvem.
2: Oh, I hope you know I will carry you home, whether it's tonight or 50.

0: műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Programajánló.
2: A kaposvári kultikban már is túl vannak az első vetítéseken, sőt a következő kör is hamarosan indul majd ebéd után. Megtekinthető a hétvégén a Jégkrémes című horror thriller, a Pókember vadonatúj nap, a szuperhősös és egyébként tényleg nagyon jól sikerült Pókember rész. Az Oak Street vége, ez egy misztikus családi kalandfilm, a Mancs őrjárat a dinófilmmese, aztán a Sivatag fia családi kalandfilm, a Vajana a mese élőszereplős változata. Van itt még két rajzfilm, a Toy Story és a Minyonok és szörnyek, aztán van egy romantikus vígjáték, a Csak egy éjszaka, és ott van még a történelmi film, az Odüsszeia is. Jó szórakozás hozzá. Közben javában tart már a családi nap Taszáron, focival, illetve főzőverseny, délután pedig van jönnek a színpadi fellépők, a Decsi fivérek, a Hajdina néptánc együttes, lesz habparti gyerekeknek, na meg mellé például vetélkedők, csillámtetkózás, arcfestés, különböző körhinták, aztán fel fog lépni még majd a kora este folyamán Veronik és a sztár vendégek Zoltán, Erika és Sári Évi.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Sporthírek.
1: Különösen jól sikerült Pussycat Dolls felvételt hallgató 2009 nagy slágere volt ez a melódia. Na, és azért különösen jól sikerült eredményeink vannak mind a birminghami atlétika EB-ről, mind pedig a párizsi úszó Európa bajnokságról. Mondom a legfrissebb eredményeket, az augusztus 14-i versenynap magyar vonatkozású eredményeit. Az úszó EB-n Párizsban 1500 méter férfi gyorson Sárkány Zalán a negyedik, Betlehem Dávid pedig a hetedik idővel jutott be a mai döntőbe. 50 méter női gyorson Senánszki Petra életének legjobb előfutamos idejével a 8. helyen lépett tovább a középdöntőbe. 200 méter férfi pillangón pedig Kós Hubert és Márton Rihárd is kivívta a továbbjutást a középdöntőbe. Ami az atlétika EB-t illeti, a női diszkoszvetésben Kerekes Dóra sajnos búcsúzni kényszerült a selejtezőbe, így nem jutott be az esti fináléba. Hajrá, magyarok, a továbbiakban is!
0: Sporthíreket hallottak. Rádió Most. Velünk csak nyerhet. Top volt. Ami annó top volt. De még ma sem lejárt lemez.

0: Reklám.
1: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik Önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Rendkívüli ülést tartott a Vármegyei Közgyűlés. Cselló koncerttel folytatódik a Szilvász-Szentmártoni nyári esték program. Elmarad a Rákóczi mára tervezett mérkőzése. Dél van, köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok. Rendkívüli ülést tartott pénteken a Somogy Vármegyei Közgyűlés. Beszámolójuk szerint az ülésen véleményezték dr. Terjék Gábor dandártábornok vármegyei rendőrfőkapitányi kinevezését. Ez utóbbira a közlemény szerint azért volt szükség, mert Molnár Gábor korábbi főkapitány Veszprém vármegyében folytatja pályafutását. A Somogy vármegyei közgyűlés a meghallgatás alapján alkalmasnak tartja Terjék Gábor dandártábornokot a főkapitányság vezetői feladatok ellátására és támogatja a kinevezését. Cselló koncerttel folytatódik a Szilvász-Szentmártoni nyári esték program sorozat. A rendezvény sora múlt hónap elején kezdődött, azóta pedig már számos színházi előadást láthatott a közönség. Az érdeklődőket legközelebb augusztus 18-án várják a Kaposvár melletti településre, ahol ezúttal Kalmus Felicián cselló művész klasszikus és modern dallamokkal teremt igazi nyáresti hangulatot. A kormányzat 2030 végéig összesen 4000 megawattnyi szélenergia kapacitásra ír ki pályázatot, ami jelentős előrelépés ahhoz, hogy a megújuló energiaforrások hozzájárulhassanak Magyarország energiabiztonságához, mondta Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter pénteken Budapesten a kormány szóvivői tájékoztatón. A tárcavezető kifejtette, megjelenik egy kormányrendelet, amely megszabja a kereteit annak, hogy miként zajlik a szélenergiával kapcsolatos pályáztatás. Azt is hozzátette, hogy augusztus 31-éig kiírják azt a pályázatot is, amelyen 700 megawattnyi új kapacitásra, szélerőmű telepítésére kaphatnak forrást a vállalkozások. A horvátországi Omis térségében a helyzet stabil, minden magyar jól van, közölte Orbán Anita külügyminiszter pénteken. Azt mondta, a térség áramellátása még akadozik, de a hatóságok már megnyitották a forgalom előtt a korábban elzárt útszakaszokat. A súlyos erdőtűz csütörtök este ütött ki a dél-horvátországi Omis közelében, majd az éjszaka folyamán lakóházakra is átterjedt. A térségből mintegy 1000 helyi lakost és turistát menekítettek ki, 36 ember megsérült, közülük 7 életveszélyes állapotban vannak. A rendőrség péntek délután egy holttestet is talált a leégett terület átvizsgálása közben. Híreink végén pedig sport. Elmarad a kaposvári focisták mára tervezett mérkőzése. A Kaposvári Rákóczi a közösségi oldalán tájékoztatott arról, hogy az MLS kizárta a Dunaújváros FC labdarúgó csapatát az MB3 délnyugati csoportjából. Megjegyezték, hogy a versenyszabályzat értelmében a kizárt csapat addig lejátszott eredményeit a bajnokságban résztvevő valamennyi sportszervezetnél törölni kell, és a kizárt csapatot a bajnoki osztály utolsó helyére kell helyezni.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma folytatódik a csaknem zavartalanul napos idő, legfeljebb kósza kis gomoly felhők lehetnek az égen, de csapadék sajnos továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Délután 33 fok körül alakul a hőmérséklet térségünkben, az esti órákban pedig 20 és 23 fok közötti értékekre kell készülni.
0: Időjárás jelentést hallottak.
3: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
4: Van egy jó és van egy rossz hírem. Sziasztok, és köszi szépen a híreket, kedves Évus. Várunk vissza egy órakor. Szóval kezdjük a rossz hírrel. Elment a hétvége első része a szombat délelőtt. A jó hír viszont az, hogy hát ha így negyedeljük, vagy felezzük a dolgokat, akkor még 3 ilyen negyedni van. Itt tessék, egy szombat délután, aztán egy vasárnap délelőtt, és majd egy vasárnap délután, úgyhogy van még bőven vissza, amit ki lehet használni és élvezni. Elsőként jó étvágyat kívánok az ebédhez, másodikként pedig már is mondom, mivel folytatjuk, Kis Kevin és Marics Peti közös újdonságával, majd a Judith Mix és Aretha Franklin közös Top Volt slágerével. És azzal a tudattal, hogy a jövő hétvége sokkal-sokkal hosszabb lesz a nemzetünnep miatt. Apropó, annak program sorát nem sokára hozom itt a 91.2 Rádiómosban.

0: Programajánló.
1: Esztel a folytatásban, és majd a jövő hétvégi nagyon hosszú, extra hosszú hétvége 4 napos lesz, hiszen augusztus 20-a csütörtökre esik. Ugye múlt szombaton ledolgoztuk a pénteket, a 21-ét, a szombat vasárnap az meg eleve ugye adja magát. Augusztus 20-a nemzet ünnepünk, államalapításunk ünnepe itt Kaposváron. 20 órától a Magyar Banda lesz majd a fellépő, 21 órától pedig tűzijáték, de természetesen a program sora megemlékezésekkel kezdődik a Kossuth téren. 9:30-tól ünnepélye zászlófelvonás lesz, majd ünnepi műsor a Dériné Vándorszintársulat, a Somogy Tánc Együttes és a Somogy Zenekar közreműködésével. Ünnepi beszédet Moncita Károly polgármester, az új kenyeret Varga László megyés püspök szenteli meg. 10 óra 10 perctől koszorúzás lent a Szent István kútnál, 10:30-tól pedig ünnepi szentmise bent a Nagy Boldogasszony Székes Egyházban. Aztán a Városligetben délután 3 órától indulnak majd a műsorok, programok, a Faparipa népügyességi játékok ott lesznek, lesz arcfestés, légvára, kreatív műhelyek, gyerekkörhinták és elektromos kisautók, bungee trambulin, 16 órától a Fekete Sereg lovagrendi interaktív bemutatót tart, 17 órától Kovácsovics Fruzsina gyermekműsort ad, 18 órától fellép a Kaposvár helyőrségi zenekar egy gyep show-val, de lesz sólymász bemutató, táncháza Somogy zenekarral, és ahogy mondtam, este 8-tól a Magyar Banda ad koncertet, 21 órától pedig tűzijáték is lesz. Minden mellett természetesen ide kívánkozik, és mindenképpen meg kell jegyezzem, hogy a mai napon van a Nagy Boldogasszony ünnep, Szűz Mária mennybevitelének vagy elszenteredésének napja, ami a római katolikus egyházban ünnepnap.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most. When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me, I felt love. And after all this time,

0: Programajánló.
1: További programokat szeretnék ajánlani már csak azért is, mert hogy nagy bazály van Taszáron, és várnak szeretettel minden kedves érdeklődőt oda a laktanyához, a sportpálya felüli bejárathoz. Családi nap van egész pontosan. Délután ez fellépőket is jelent, meg hát sok finomságot egyébként, amelyeket készítettek a főzőversenyen. A fellépők ma a Decsi Fivérek már 3 órától, 4 órától a Hajdina Néptánc Együttes, 16.30-tól lesz Happarti, 17 órától fellép Veronik, 18 órától Zoltán Erika, 19 órától pedig Sári Évi, 20 órától Jazz Dance lesz, majd DJ Nobody 21 órától. Jó szórakozást kívánok ezekhez a programokhoz, és ne felejtjétek a kultkikötős programokat, hiszen azokból is jut még erre a mai napra. Ott van ma a Szomszéd Ajtó című előadás, a Kőszegi Várszínház és a kultkikötő összpróba közös előadása. Ez Balatonbogláron lesz ma 20 óra 30 perctől. És ott van Balaton Szárszón a Budapest Bár mai koncertje szintén 20 óra 30 perctől. Úgyhogy igazán teljessé lehet varázsolni ezt a mai napot. Biztos vagyok benne, hogy sikerülni fog, és ezzel a gondolattal búcsúzom. Köszönöm a figyelmet, sziasztok, Keszthelyi Tibort hallottátok. Tali, jövő hét szerdán.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Családi napon szórakozhatnak ma a taszáriak. Állatorvosi támogatásra lehet pályázni a napokban. Fürdőzési tilalmat rendeltek el a Velencei tavon. Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok, 13 óra van. A szemétégetés minden időszakban tilos, emellett jelenleg országos tűzgyújtási tilalom is érvényben van. Erre hívta fel a figyelmet közleményében a Somogyvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság egy a napokban történt eset kapcsán. Beszámolójuk szerint egy kutasi lakóház kertjében a felelőtlen tulajdonos tüzeléssel akart megszabadulni a háztartási hulladéktól, a tűz azonban átterjedt a szomszédos telkek aljnövényzetére, majd a mögöttük található gondozatlan területre is. A lángok már épületeket is veszélyeztettek, amikor a nagybajomi önkéntes és a nagyatádi hivatásos tűzoltók közbeléptek és megakadályozták, hogy nagyobb tragédia történjen. Családi napot tartanak ma Taszáron. A rendezvényen a település sportversenyekkel, színpadi produkciókkal, habpartival, körhintával várja az érdeklődőket. Lesz főzőverseny is, amin családok, civil szervezetek, baráti társaságok mutathatják meg tudásuk legjavát. A családi napon mások mellett fellép Zoltán Erika, Sári Évi, az este pedig diszkóval zárul. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint visszanemtérítendő támogatást civil szervezetek, közölte a pályázatot meghirdető Közösügyünk az Állatvédelem Alapítvány pénteken. Az igényléseket péntektől kezdve 21 napon át várják az alapítvány online pályázati felületén. A keretösszeg 90 millió forint, a támogatás egyebek között a jelentkezők kezelésében lévő állatok műtétjére, gyógyszereire, ivartalanítására, mikrocsippezésére, oltására, orvosi ellátására, vagy akár diétás takarmányára is fordítható. A pályázatban azok a szervezetek vehetnek részt, amelyek állatvédelemmel foglalkoznak, állatmenhelyet működtetnek, vagy egyéb befogadó tevékenységet folytatnak. Tartós fürdőzési tilalmat rendelt el a Fejérvár megyei kormányhivatal a Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt a Gárdonyi Tini strandra idénre. A döntés oka, hogy a fürdőhelyen a vízmélység már nem éri el az előírt minimumot, ezért nem tudják elvégezni a kötelező fürdővízmintavételt és vízminőség ellenőrzést. Szintén tilos a fürdés a szomszédos Velence 3 strandján. A tiltással érintett strandokon lezárták a vízbe vezető lépcsőket, és kihelyezték a szükséges tájékoztató jelzéseket. A lengyel rendőrök őrizetbe vettek két fiatal szurkolót, akiket azzal gyanúsítanak, hogy részt vettek a Ferencváros drukkerei elleni támadásban, közölte pénteken a helyi rendőrkapitányság. A 17 és 20 éves férfiak a gyanú szerint szerdán este lerohantak egy pizzériát, ahol magyar szurkolók is tartózkodtak, a támadásban az egyik magyar súlyosan megsérült. Az ügyben folytatódik a vizsgálat, a lengyel rendőrség nem zár ki újabb őrizetbevételeket.
0: Időjárás jelentés.
1: A csaknem zavartalanul napsütéses időben legfeljebb kószak is gomoly felhők lehetnek az égen, de csapadék továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Délután 33 fok körül alakul a hőmérséklet. A következő napokban is hasonló időjárásra számíthatunk, 33 és 35 fok közötti maximumokkal.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Mol.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Beszélgettünk olyan szokásokról, amit ugye mindnyájan csinálunk, de...
2: Nem valljuk be annyira.
1: Hát nem
2: szeretnénk bevallani.
1: Így van, nem szívesen. Úristen, ezt én is csinálom, mondhatjuk így. Számoljuk néha a közlekedésben a tereptárgyakat, a zebrát vagy a lépcsőket.
2: Annyira idegesítő szokás, hogy lépek 1-2-3-4-5-6-7-8, 1-2...
1: Így.
2: És
1: főleg a lépcsőknél és a röviden lépcsőknél, mert amikor ilyen iszonyat hozzá, akkor meg azért számolod, hogy nagyon ez mennyi lehet.
2: Én Pécsre, amikor jártam egyetemre, várnom kellett a buszra általában 20 percet a helyi járatos buszra.
1: Igen? Mit számoltál?
2: Volt egy nap, amikor a mentőket sajnos. De másnap volt egy taxikat.
1: Csak ég, a kis forgalom.
2: És hallgattam a kis zenémet, és akkor számoltam, hogy egy, kettő.
1: Csak ég. Mindannyian csináljuk, gyerekek. Valamit tuti számolunk. Vagy a másik még a mozgásba belevitt szimetria, magyarul vagy a zebrára lépsz rá a csíkra, vagy csak a csíkok közé. Vagy ha ilyen járólapok vannak, akkor úgy lépkedsz, hogy ne lépj rá a fugára. Tipikus! Atya ég!
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Kedvenc zenéiddel a pillanat a tiéd.

Zenék folyamatosan, megállás nélkül. Megállás nélkül. Megállás nélkül. Megállás. Csak most. Zenemaraton. Rádió most. Just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head. 5 days on the

0: Hírek most!
1: A végéhez közeledik a betonszobrászati triennálé. Ismeretlen tettes elleni nyomozásban kér segítséget a rendőrség. Üdvözlöm Önöket, 14 óra van, Bán Éva vagyok. Záró eseményéhez érkezett az első alkalommal életre hívott betonszobrászati triennálé. A Vasari Képtárban július elején nyílt tárlat a kortárs magyar szobrászat egyik különleges, hiánypótló eseménye, amelyen több mint 40 alkotó mutatta be, hogy milyen művek létrehozására alkalmas a beton. A finisszázs Pajger Kovács Lilla és Szilágyi Csilla kurátorok tárlat vezetésével, Keszeg Nándor performanszával, valamint a megjelent alkotók hozzátett szavaival vált teljessé. A Vasari Képtár közleménye szerint a kiállítás augusztus 19-éig még látogatható. Ismeretlen tettes ellen nyomoznak a kaposvári rendőrök. Pénteki közleményük szerint egy ismeretlen típusú személyautó sofőrje augusztus 13-án Kaposváron a Riprónai téren a Somogyáruház előtti parkolóban nekiütközött egy Citroen C3 típusú személygépkocsinak, amivel anyagi kárt okozott. A sofőr anélkül távozott a helyszínről, hogy hátrahagyta volna az adatait vagy értesítette volna a hatóságot. A rendőrség azt kéri, hogy aki látta az esetet, jelentkezzen személyesen a kaposvári rendőrkapitányságon, vagy hívja a rendőrség ismert telefonszámainak bármelyikét. Ezen a hétvégén is számos kulturális program várja a Balatonpartra látogatókat a Kult kikötő rendezvényein. A ma esti programsorban Balatonbogláron a Színházé, Balatonszárszon pedig a Zenéé lesz a főszerep. Balatonbogláron a Szomszédajtó című vígjáték, Balatonszárszon pedig a Budapest Bár koncertje kínál kikapcsolódási lehetőséget. A szabadtéri színházi előadások és a koncertek mellett a Kult kikötő stand-up előadásokkal, különleges bemutatókkal várja az érdeklődőket. A rendezvény sorozat szervezői a gyerekekre is gondoltak, a kicsik holnap délelőtt például Balatonszárszón kísérhetik végig a legkisebb boszorkány történetét. Mobil krízis tím jöhet létre a közterületi problémák kezelésére, jelentette be a Szociális és Családügyi Minisztérium pénteken. Az érintett szervezetekkel egyeztetve tervet dolgoztak ki egy 24 órás mobil krízis tím kialakítására, amely szociális munkással, egészségügyi szakemberrel, pszichológussal és szükség esetén rendészeti háttérrel működne, és a közterületen kialakuló kritikus helyzetekben gyors beavatkozást, segítséget és átmeneti krízisellátást biztosítana. Három ember megsérült, miután pénteken két gázrobbanás történt Brüsszel belvárosában, a központi pályaudvar közelében, közölte egy helyi hírportál. Az incidenst az okozhatta, hogy a helyszínen dolgozó munkások véletlenül átfúrtak egy alacsony nyomású gázvezetéket. Elővigyázatosságból körülbelül 100 embert evakuáltak. A hírportál szerint a balesetben egy gázhálózat üzemeltető vállalat két alkalmazottja és egy tűzoltó szenvedett égési sérüléseket.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma folytatódik a csaknem zavartalanul napos idő, legfeljebb kószak is gomoly felhők lehetnek az égen, de csapadék sajnos továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Délután 33 fok körül alakul a hőmérséklet térségünkben, az esti órákban pedig 20 és 23 fok közötti értékekre kell készülni.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Brekuka is csatlakozik a kaposvári elsősökhöz. Kibertámadás érte a francia adóhatóság rendszerét. Rutinos játékossal bővül a kaposvári pólósok csapata. 15 óra van, köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel. Különleges és hasznos ajándékot kapnak a kaposvári elsősök. Az első tanítási napon minden kaposvári kisiskolás átveheti a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. Brekuka az iskolapadban című kiadványát. Brekuka, a KHG kabala állata, tavaly az Európai Hulladékcsökkentési Hét alkalmából mutatkozott be. Kalandjait egy környezettudatosságra nevelő gyerekkönyvben, verses formában ismerhették meg a kicsik, most pedig az iskolába is elkíséri a gyerekeket. A Brekuka az iskolapadban című foglalkoztatókönyv játékos feladatokon és meséken keresztül mutatja be a környezetvédelem, a hulladékkezelés és a tudatos életmód fontosságát. Lángra kapott az aljnövényzet pénteken Kaposváron a Cseresznye utcában, az Egyenesi úti buszforduló közelében. A fekete sűrű füstöt a város több pontjáról is látni lehetett. A tűz két hétvégi házat is érintett. A kaposvári hivatásos tűzoltók 4 egységgel érkeztek a helyszínre, és végül elfojtották a lángokat. Az oltást nehezítette a területen felhalmozott szemét mennyisége. Társadalmi szemléletváltást sürgetett az élő környezetért felelős miniszter az illegális hulladéklerakás megelőzése érdekében. Gajdos László a Facebook oldalán pénteken közzétett bejegyzésben rámutatott, hogy az állami erdőgazdaságok munkatársainak óriási feladatot jelent az erdőkben illegálisan lerakott hulladék felszámolása. A miniszter kifejtette, hogy az állami erdészeti társaságok 2020 óta több mint 4000 esetben majdnem 13000 tonna illegális hulladékot, építési törmeléket, lomot, gumiabroncsot és egyéb veszélyes anyagokat gyűjtöttek össze és szállítottak el az erdőkből. Kibertámadás érte a francia adóhatóság információs rendszerét június végén, aminek következtében magánszemélyek és szakemberek adataihoz fértek hozzá, tudatta közleményében a gazdasági tárca. A hacker csaknem 700 ezer adózó adataihoz fért hozzá. A minisztérium közleménye szerint az érintett felhasználók egyéni tájékoztatást kapnak arról, hogy mely adataikat láthatták vagy lophatták el illetéktelenek, valamint a szükséges óvintézkedésekről is. Híreink végén pedig sport. Újabb rutinos játékos csatlakozik a kaposvári pólósokhoz. A Vízilabda Klub a közösségi oldalán számolt be a hírről, mely szerint a következő szezonban már a somogyi együttest erősíti Ág György. A Post szerint a 26 éves center komoly élvonalbeli és nemzetközi tapasztalattal rendelkezik. Pályafutása során játszott a fővárosban, a Szolnok és a Miskolc csapatában, légiósként pedig előbb az olasz Olimpik Róma együttesében, tavaly nyáron pedig Montenegróban hasznosította tudását.
0: Időjárás jelentés.
1: A nap további részében is marad a napos idő, legfeljebb kószak is gomoly felhők lehetnek az égen, de csapadék továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. A délutáni 33 fok körüli hőmérsékletet követően este 20 és 23 fok közötti értékekre kell készülni.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: mindenki rap csorog a véremben. Minden változik, a lényeg nem. Ez a jó az elmúló években. Nekem örökké rap csorog a véremben.
1: Kattan eten is. Rádió

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Ülésezett pénteken a Somogy vármegyei közgyűlés. Adományokat gyűjtenek a kolumbiai földrengés károsultjainak. Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel, 16 óra van. Rendkívüli ülést tartott pénteken a Somogy vármegyei közgyűlés. Beszámolójuk szerint az ülésen véleményezték dr. Terjék Gábor dandártábornok vármegyei rendőrfőkapitányi kinevezését. Ez utóbbira a közlemény szerint azért volt szükség, mert Molnár Gábor korábbi főkapitány Veszprém vármegyében folytatja pályafutását. A Somogy vármegyei közgyűlés a meghallgatás alapján alkalmasnak tartja Terjék Gábor dandártábornokot a főkapitányság vezetői feladatok ellátására és támogatja a kinevezését. Cselló koncerttel folytatódik a Szilvás Szentmártoni nyári esték program sorozat. A rendezvény sora múlt hónap elején kezdődött, azóta pedig már számos színházi előadást láthatott a közönség. Az érdeklődőket legközelebb augusztus 18-án várják a Kaposvár melletti településre, ahol ezúttal Kalmus Felicián cselló művész klasszikus és modern dallamokkal teremt igazi nyáresti hangulatot. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást civil szervezetek, közölte a pályázatot meghirdető Közös ügyünk az állatvédelem alapítvány pénteken. Az igényléseket péntektől kezdve 21 napon át várják az alapítvány online pályázati felületén. A keretösszeg 90 millió forint, a támogatás egyebek között a jelentkezők kezelésében lévő állatok műtétjére, gyógyszereire, ivartalanítására, mikrocsippezésére, oltására, orvosi ellátására, vagy akár diétás takarmányára is fordítható. A pályázatban azok a szervezetek vehetnek részt, amelyek állatvédelemmel foglalkoznak, állatmenhelyet működtetnek, vagy egyéb befogadó tevékenységet folytatnak. Adománygyűjtést indított a kolumbiai földrengés túlélőinek megsegítése érdekében a Baptista Szeretett Szolgálat, akik pénteken megkezdték a helyszíni segítségnyújtás megszervezését is. Augusztus 10-én reggel 7,4-es erősségű földrengés rázta meg Kolumbia nyugati részét, a katasztrófa jelentős számú halálos áldozatot követelt, több száz épület omlott össze, rengetegen elveszítették otthonukat, egészségügyi és közösségi központok, utak sérültek meg. A helyszíni segítségnyújtást egy magyar-amerikai humanitárius csapat kezdte meg. Híreink végén pedig sport. Elmarad a kaposvári focisták mára tervezett mérkőzése. A Kaposvári Rákóczi a közösségi oldalán tájékoztatott arról, hogy az MLS kizárta a Dunaújváros FC labdarúgó csapatát az MB3 délnyugati csoportjából. Megjegyezték, hogy a versenyszabályzat értelmében a kizárt csapat addig lejátszott eredményeit a bajnokságban résztvevő valamennyi sportszervezetnél törölni kell, és a kizárt csapatot a bajnoki osztály utolsó helyére kell helyezni.
0: Időjárás jelentés.
2: A nap további részében is marad a napos idő, legfeljebb kószak is gomoly felhők lehetnek az égen, de csapadék továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. A délutáni 33 fok körüli hőmérsékletet követően este 20 és 23 fok közötti értékekre kell készülni.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

csak bárcsak lennék. Zenemaraton itt, most. Rádió most. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

0: Hírek most!
1: Felelőtlen szemétégetés okozott tüzet Kutason. Gőzerővel dolgoznak a szakemberek Paksnál. 17 óra van, üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. A szemétégetés minden időszakban tilos, emellett jelenleg országos tűzgyújtási tilalom is érvényben van. Erre hívta fel a figyelmet közleményében a Somogy vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság egy a napokban történt eset kapcsán. Beszámolójuk szerint egy kutasi lakóház kertjében a felelőtlen tulajdonos tüzeléssel akart megszabadulni a háztartási hulladéktól, a tűz azonban átterjedt a szomszédos telkek aljnövényzetére, majd a mögöttük található gondozatlan területre is. A lángok már épületeket is veszélyeztettek, amikor a nagybajomi önkéntes és a nagyatádi hivatásos tűzoltók közbeléptek és megakadályozták, hogy nagyobb tragédia történjen. Családi napot tartottak ma Taszáron. A rendezvényen a település sportversenyekkel, színpadi produkciókkal, happartival, körhintával várta az érdeklődőket. Volt főzőverseny is, amin családok, civil szervezetek, baráti társaságok mutathatták meg a tudásuk legjavát. A családi napot zenével zárják, mások mellett fellép Zoltán Erika, Sári Évi, az este pedig diszkóval zárul. A nagy része már elkészült annak az útnak, amelyen a teherautók a fenékküszöb építéséhez a Dunához tudják szállítani a követ Paksnál. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter pénteken a Facebook oldalán számolt be arról, hogy még tart az útépítés, de a nagy része már készen van. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön rendkívüli sajtótájékoztatón számolt be arról, hogy bruttó 6 milliárd 165 millió forint költséggel fenékküszöböt építenek a Dunán, Paks és Dunaszentbenedek között, amellyel biztosítható a paksi atomerőmű működéséhez elegendő vízszint. Lakóházakat és nyaralókat veszélyeztet egy újabb, nagy kiterjedésű erdőtűz a horvátországi Dugiotokon. A lángokat egyelőre nem sikerült megfékezni. A szárazföldről további tűzoltókat vezényeltek a szigetre, közölte a horvát sajtó szombatra virradóra. A tűz péntek este keletkezett Dugiotokon, Horvátország egyik legnagyobb szigetén. A Zadar megyei tűzoltóság közölte, a lángok főként a sűrű bozótost, az aljnövényzetet és az erdőt érintik, a nehezen megközelíthető teret viszont jelentősen nehezíti az oltást. A térségben több, egymástól távolabb fekvő lakóház és nyaraló található, ezért a tűzoltók elsősorban ezek védelmére összpontosítanak. Híreink végén pedig sport. Megkezdték a felkészülést a kaposvári kosarasok. A Kométa KVG játékosai a héten edzőtermi erősítéssel készültek a hamarosan kezdődő szezonra. Erről Fehér Iván erőléti edző beszélt a klub közösségi oldalán megosztott posztban. Elmondta azt is, hogy a jövő héten már az állóképességi és erőteszteken mérik fel a sportolók állapotát, hogy aztán ehhez tudják igazítani az edzésterveiket.
0: Időjárás jelentés.
1: A nap további részében is marad a napos idő, legfeljebb kószak is gomoly felhők lehetnek az égen, de csapadék továbbra sem várható. A délire, délkeletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. A délutáni 33 fok körüli hőmérsékletet követően este 20 és 23 fok közötti értékekre kell készülni.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Úristen, ezt én is csinálom.
2: Na, mit csinálok én is?
1: Ez egyik tipikus, a hangos beszéd, vagy a magunkkal való diskurzus.
2: Jézusom!
1: Na, valld be őszintén, hogy te is szoktál, ha egyedül vagy otthon, hangosan gondolkodsz, beszélsz, és néha azon kapod magad, hogy konkrétan, még ha nem is mondod ki hangosan, de a fejedben magaddal beszélgetsz.
2: Nagyon jó társaság vagyok egyébként olyankor, mindig egyetértek magammal.
1: Nem vagy kritikus magaddal szemben?
2: Annyira nem, azért néha mondom, hogy... Ennyi jelzi, ezt nem így kellett volna.
1: Nem vagyunk hülyék attól, hogy ezt csináljuk. A magunkban beszélés ugyanis segít az információk rendszerezésében, az érzelmek feldolgozásában és a gondolatok strukturálásában.
2: Egyébként, hogyha hangosan kimondjuk, akkor lehet, hogy sokkal könnyebb. Én például könnyebben írok.
1: Van, hogy hangosan felolvasod azt, amit írtál?
2: Nagyon szeretem egyébként.
1: De érdekes. Ugye annyit mondanak még, hogy ellenben, hogyha mondjuk 30 évesen még mindig a láthatatlan barátoddal sétálsz az utcán és hangosan beszélgettek, akkor azért érdemes egy neurológushoz elugrani.
2: Hát igen, az nem biztos, hogy olyan jó dolog.
1: Milik erre mondaná, hogy ingyom-bingyom, rókaprém, más is hülye nem, csak én.
0: Ugye? 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled.

Zenék folyamatosan, megállás nélkül. Megállás nélkül. Megállás nélkül. Csak most. Zenemaraton. Rádió most. You should never treat me like...

0: Reklám.
1: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik Önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül.
0: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
2: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok. 2026. augusztus 15-e, szombat, este 6 óra van. Önök a Rádió Most helyi hír összefoglalóját, a Krónikát hallják. Támogatja a kinevezést a vármegyei közgyűlés. A vármegyei rendőrfőkapitány kinevezéséről tartott rendkívüli ülést pénteken a Somogy vármegyei közgyűlés. A beszámolóban azt írták, hogy az ülésen véleményezték dr. Terjék Gábor dandártábornok vármegyei rendőrfőkapitányi kinevezését. Ez utóbbira a közlemény szerint azért volt szükség, mert Molnár Gábor korábbi főkapitány Veszprém vármegyében folytatja pályafutását. A rendkívüli ülésen bemutatták a közgyűlésnek a jelenleg még megbízott somogyi főkapitányt. Terjék Gábor dandártábornokot a Somogy vármegyei közgyűlés a meghallgatás alapján alkalmasnak tartja a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság vezetői feladatainak ellátására és támogatja kinevezését. Brekuka is iskolába megy. Alig valamivel több mint két hét múlva kezdődik az iskola, és több tucatnyian lesznek azok a gyerekek, akik először lépnek be valamelyik tanintézmény kapuján. A kaposvári elsősök idén különleges és hasznos ajándékot kapnak az első tanítási napon. Mindegyikük átveheti a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. Brekuka az iskolapadban című kiadványát. Brekuka a KHG kabala állata, tavaly az Európai Hulladékcsökkentési Hét alkalmából mutatkozott be. Kalandjait egy környezettudatosságra nevelő gyermekkönyvben, verses formában ismerhették meg a kicsik, most pedig az iskolába is elkíséri a gyerekeket. A Brekuka az iskolapadban című foglalkoztatókönyv játékos feladatokon és meséken keresztül mutatja be a környezetvédelem, a hulladékkezelés és a tudatos életmód fontosságát. A cél, hogy ezzel is segítsék a gyerekeket abban, hogy már kisiskolás korukban elsajátítsák a környezettudatos szemlélet alapjait. Ismeretlen tettest és szemtanúkat keres a rendőrség. Baleset okozóját és szemtanúkat is keres a kaposvári rendőrség. Pénteki közleményük szerint egy ismeretlen típusú személyautó sofőrje augusztus 13-án Kaposváron a Riprónai téren a Somogy áruház előtti parkolóban nekiütközött egy Citroen C3 típusú személygépkocsinak, amivel anyagi kárt okozott. A vétkes sofőr anélkül távozott a helyszínről, hogy hátrahagyta volna az adatait, vagy értesítette volna a hatóságot. A rendőrség azt kéri, hogy aki látta az esetet, jelentkezzen személyesen a kaposvári rendőrkapitányságon, vagy hívja a rendőrség telefonszámainak bármelyikét. A névtelenség megőrzése mellett is lehet bejelentést tenni, ehhez a telefontanú zöld számát kell tárcsázni, azaz a 0680 555 111-et. A virtuális valósággal ismerkedtek a gyerekek. A VR, azaz a virtuális valóság világába nyerhettek bepillantást a gyerekek csütörtökön a kaposvári Takács Gyula könyvtárban. Az intézmény közösségi oldalán megosztott bejegyzés szerint ismét a Kacagó csütörtökök elnevezésű programsorozat folytatódott, ezúttal a Mosolygyár Egyesület közreműködésével. A Kacagó csütörtökök nevet viselő rendezvényeken a könyvtár a nyári időszakra kínált tartalmas elfoglaltságot, a csütörtöki pedig már az utolsó alkalom volt. Finisszázs a Triennálén. Megtartották pénteken az első alkalommal életre hívott betonszobrászati Triennálé záró eseményét, számolt be róla közösségi oldalán a Vasari Képtár. Azt írták, hogy a július elején nyílt tárlat a kortárs magyar szobrászat egyik különleges, hiánypótló eseménye, amit azzal a céllal hívtak életre, hogy hosszú távon fórumot teremtsen azoknak a művészeknek, akik alkotóként kiemelt szerepet szánnak a betonnak. A képtár pályázati felhívására több mint 70 művész jelentkezett az ország különböző pontjairól. A beérkezett munkák közül a szakmai zsűri 43 alkotóműveit választotta ki. A számos érdeklődőt vonzó kiállítás záró rendezvénye Pajger Kovács Lilla és Szilágyi Csilla kurátorok tárlatvezetésével, Keszeg Nándor performanszával, valamint a megjelent alkotók hozzátett szavaival vált teljessé. A Vasari Képtár közleménye szerint a kiállítás augusztus 19-éig még látogatható, a rövid hét miatt kivételesen 18-án kedden is. Az erdőt veszélyeztette a felelőtlenség. Tűzgyújtási tilalom van érvényben, szemetet égetni pedig minden időszakban tilos. Erre hívta fel a figyelmet közleményében a Somogy vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság egy a napokban történt eset kapcsán. Beszámolójuk szerint egy kutasi lakóház kertjében a felelőtlen tulajdonos tüzeléssel akart megszabadulni a háztartási hulladéktól. A tűz azonban átterjedt a szomszédos telkek aljnövényzetére, majd a mögöttük található gondozatlan területre is. A lángok már épületeket is veszélyeztettek, amikor a nagybajomi önkéntes és a nagyatádi hivatásos tűzoltók közbeléptek és megakadályozták, hogy nagyobb tragédia történjen. A közleményben emlékeztetnek, hogy tűzgyújtási tilalom idején még a kijelölt tűzrakó helyeken sem szabad tüzet rakni, és ugyancsak tilos a parlag és gazégetés is. Hozzátették, hogy a szemét égetése minden időszakban tiltott, ez ugyanis a levegőbe kerülő mérgező vegyületek miatt akár kilométeres körzetben is egészségügyi kockázatot jelenthet. Kelló muzsika a nyári éjszakában. Nem csak színházi, hanem zenei előadásokat is élvezhet a szilvás-szentmártoni nyári esték közönsége. A július elején megkezdett programsorozatban már számtalan prózai és zenés darabot láthatott a közönség, ezúttal azonban egyetlen hangszeré lesz a főszerep. Kalmus Felicián csellóművész saját szerzeményei mellett újra gondolt popslágerekkel, filmzenékkel, klasszikus darabokkal és népdalokkal teremt igazi nyáresti hangulatot. A Limoncello című koncertre augusztus 18-án várják az érdeklődőket a Kaposvár melletti településre. Az előadás ingyenesen látogatható. A krónika végén pedig egy helyi vonatkozású sporthír. Kizárás miatt nem játszott a Rákóczi. Nem léptek pályára ma a kaposvári focisták, a Rákóczi Dunaújvárosba utazott volna, a közösségi oldalukon azonban közleményt jelentettek meg a mérkőzés törléséről. Azt írták, hogy az MLS kizárta a Dunaújváros FC labdarúgó csapatát az MB3 délnyugati csoportjából. Az ügy előzménye, hogy a dunaújvárosiak bejelentették, hogy visszalépnek a bajnokságtól. A versenyszabályzat szerint a Magyar Labdarúgó Szövetség ezért kizárta a Dunaújváros FC felnőtt csapatát, a 2026-27-es évi MB3-as férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság délnyugati csoportjából. A Rákóczi a közleményben arról is tájékoztat, hogy a szabályzat értelmében a kizárt csapat addig lejátszott eredményeit a bajnokságban résztvevő valamennyi sportszervezetnél törölni kell, és a kizárt csapatot a bajnoki osztály utolsó helyére kell helyezni.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
2: Az esti órákban derült lesz felettünk az ég, és gyenge marad a keleti, észak-keleti szél, hajnalra 18 fokig hűl a levegő. Holnap ismét csak a napsütésé lesz a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg felhők az égen, de csapadék ekkor is csak nagyon kis eséllyel valószínű. A csúcshőmérséklet holnap 35 fok körül várható.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Ismeretlen tettes ellen nyomoznak a kaposvári rendőrök. Pénteki közleményük szerint egy ismeretlen típusú személyautó sofőrje augusztus 13-án Kaposváron a Riprónai téren a Somogyáruház előtti parkolóban nekiütközött egy Citroen C3 típusú személygépkocsinak, amivel anyagi kárt okozott. A sofőr anélkül távozott a helyszínről, hogy hátrahagyta volna az adatait vagy értesítette volna a hatóságot. A rendőrség azt kéri, hogy aki látta az esetet, jelentkezzen személyesen a kaposvári rendőrkapitányságon, vagy hívja a rendőrség ismert telefonszámainak bármelyikét. Záró eseményéhez érkezett az első alkalommal életre hívott betonszobrászati triennálé. A Vasari Képtárban július elején nyílt tárlat a kortárs magyar szobrászat egyik különleges hiánypótló eseménye, amelyen több mint 40 alkotó mutatta be, hogy milyen művek létrehozására alkalmas a beton. A finisszázs Pajger Kovács Lilla és Szilágyi Csilla kurátorok tárlat vezetésével, Keszeg Nándor performanszával, valamint a megjelent alkotók hozzátett szavaival vált teljessé. A Vasari Képtár közleménye szerint a kiállítás augusztus 19-éig még látogatható. Ezen a hétvégén is számos kulturális program várja a Balatonpartra látogatókat a Kult kikötő rendezvényein. A ma esti programsorban Balatonbogláron a színházé, Balatonszárszon pedig a zenéjé lesz a főszerep. Balatonbogláron a Szomszéd ajtó című vígjáték, Balatonszárszon pedig a Budapest Bár koncertje kínál kikapcsolódási lehetőséget. A szabadtéri színházi előadások és a koncertek mellett a Kult kikötő stand-up előadásokkal, különleges bemutatókkal várja az érdeklődőket. A rendezvénysorozat szervezői a gyerekekre is gondoltak, a kicsik holnap délelőtt például Balatonszárszón kísérhetik végig a legkisebb boszorkány történetét. Mobil krízis tím jöhet létre a közterületi problémák kezelésére, jelentette be a Szociális és Családügyi Minisztérium pénteken. Az érintett szervezetekkel egyeztetve tervet dolgoztak ki egy 24 órás mobil krízis tím kialakítására, amely szociális munkással, egészségügyi szakemberrel, pszichológussal és szükség esetén rendészeti háttérrel működne, és a közterületen kialakuló kritikus helyzetekben gyors beavatkozást, segítséget és átmeneti krízisellátást biztosítana. Tartós fürdőzési tilalmat rendelt el a Fejérvár megyei kormányhivatal a Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt a Gárdonyi Tini strandra idénre. A döntés oka, hogy a fürdőhelyen a vízmélység már nem éri el az előírt minimumot, ezért nem tudják elvégezni a kötelező fürdővízmintavételt és vízminőség ellenőrzést. Szintén tilos a fürdés a szomszédos Velence 3 strandján. A tiltással érintett strandokon lezárták a vízbe vezető lépcsőket, és kihelyezték a szükséges tájékoztató jelzéseket.
0: Időjárás jelentés.
2: Az esti órákban derült lesz felettünk az ég, és gyenge marad a keleti, észak-keleti szél, hajnalra 18 fokig hűl a levegő. Holnap ismét csak a napsütésé lesz a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg felhők az égen, de csapadék ekkor is csak nagyon kis eséllyel valószínű. A csúcshőmérséklet holnap 35 fok körül várható.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Lángra kapott az aljnövényzet pénteken Kaposváron a Cseresznye utcában, az Egyenesi úti buszforduló közelében. A fekete sűrű füstöt a város több pontjáról is látni lehetett. A tűz két hétvégi házat is érintett. A kaposvári hivatásos tűzoltók 4 egységgel érkeztek a helyszínre, és végül elfojtották a lángokat. Az oltást nehezítette a területen felhalmozott szemét mennyisége. Különleges és hasznos ajándékot kapnak a kaposvári elsősök. Az első tanítási napon minden kaposvári kisiskolás átveheti a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. Brekuka az iskolapadban című kiadványát. Brekuka, a KHG kabala állata, tavaly az Európai Hulladékcsökkentési Hét alkalmából mutatkozott be. Kalandjait egy környezettudatosságra nevelő gyerekkönyvben, verses formában ismerhették meg a kicsik, most pedig az iskolába is elkíséri a gyerekeket. A Brekuka az iskolapadban című foglalkoztatókönyv játékos feladatokon és meséken keresztül mutatja be a környezetvédelem, a hulladékkezelés és a tudatos életmód fontosságát. Társadalmi szemléletváltást sürgetett az élő környezetért felelős miniszter az illegális hulladéklerakás megelőzése érdekében. Gajdos László a Facebook oldalán pénteken közzétett bejegyzésben rámutatott, hogy az állami erdőgazdaságok munkatársainak óriási feladatot jelent az erdőkben illegálisan lerakott hulladék felszámolása. A miniszter kifejtette, hogy az állami erdészeti társaságok 2020 óta több mint 4000 esetben majdnem 13000 tonna illegális hulladékot, építési törmeléket, lomot, gumiabroncsot és egyéb veszélyes anyagokat gyűjtöttek össze és szállítottak el az erdőkből. A horvátországi Omis térségében a helyzet stabil, minden magyar jól van, közölte Orbán Anita külügyminiszter pénteken. Azt mondta, a térség áramellátása még akadozik, de a hatóságok már megnyitották a forgalom előtt a korábban elzárt útszakaszokat. A súlyos erdőtűz csütörtök este ütött ki a dél-horvátországi Omis közelében, majd az éjszaka folyamán lakóházakra is átterjedt. A térségből mintegy 1000 helyi lakost és turistát menekítettek ki, 36 ember megsérült, közülük 7 életveszélyes állapotban vannak. A rendőrség péntek délután egy holttestet is talált a leégett terület átvizsgálása közben. Híreink végén pedig sport. Újabb rutinos játékos csatlakozik a kaposvári pólósokhoz. A Vízilabda Klub a közösségi oldalán számolt be a hírről, mely szerint a következő szezonban már a Somogyi együttest erősíti Ág György. A Post szerint a 26 éves center komoly élvonalbeli és nemzetközi tapasztalattal rendelkezik. Pályafutása során játszott a fővárosban, a Szolnok és a Miskolc csapatában, légiósként pedig előbb az olasz Olimpik Róma együttesében, tavaly nyáron pedig Montenegróban hasznosította tudását.
0: Időjárás jelentés.
1: Az esti órákban derült lesz felettünk az ég, és gyenge marad a keleti, észak-keleti szél, hajnalra 18 fokig hűl a levegő. Holnap ismét csak a napsütésé lesz a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg felhők az égen, de csapadék ekkor is csak nagyon kis eséllyel valószínű. A csúcshőmérséklet holnap 35 fok körül várható.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Kérdi, mi van veled? Ő még itt van, vagy már rég veled? Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok. 21 óra van. Kérem, hallgassák meg a Rádió Most kaposvári közéleti műsorát. Támogatja a kinevezést a Vármegyei Közgyűlés. A vármegyei rendőrfőkapitány kinevezéséről tartott rendkívüli ülést pénteken a Somogy Vármegyei Közgyűlés. A beszámolóban azt írták, hogy az ülésen véleményezték dr. Terjék Gábor dandártábornok vármegyei rendőrfőkapitányi kinevezését. Ez utóbbira a közlemény szerint azért volt szükség, mert Molnár Gábor korábbi főkapitány Veszprém vármegyében folytatja pályafutását. A rendkívüli ülésen bemutatták a közgyűlésnek a jelenleg még megbízott somogyi főkapitányt. Terjék Gábor dandártábornokot a Somogy Vármegyei Közgyűlés a meghallgatás alapján alkalmasnak tartja a Somogy Vármegyei Rendőrfőkapitányság vezetői feladatainak ellátására és támogatja kinevezését. Brekuka is iskolába megy. Alig valamivel több mint két hét múlva kezdődik az iskola, és több tucatnyian lesznek azok a gyerekek, akik először lépnek be valamelyik tanintézmény kapuján. A kaposvári elsősök idén különleges és hasznos ajándékot kapnak az első tanítási napon. Mindegyikük átveheti a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. Brekuka az iskolapadban című kiadványát. Brekuka a KHG kabala állata, tavaly az Európai Hulladékcsökkentési Hét alkalmából mutatkozott be. Kalandjait egy környezettudatosságra nevelő gyermekkönyvben, verses formában ismerhették meg a kicsik, most pedig az iskolába is elkíséri a gyerekeket. A Brekuka az iskolapadban című foglalkoztatókönyv játékos feladatokon és meséken keresztül mutatja be a környezetvédelem, a hulladékkezelés és a tudatos életmód fontosságát. A cél, hogy ezzel is segítsék a gyerekeket abban, hogy már kisiskolás korukban elsajátítsák a környezettudatos szemlélet alapjait. Finisszázs a Triennálén. Megtartották pénteken az első alkalommal életre hívott betonszobrászati Triennálé záró eseményét, számolt be róla közösségi oldalán a Vasari Képtár. Azt írták, hogy a július elején nyílt tárlat a kortárs magyar szobrászat egyik különleges, hiánypótló eseménye, amit azzal a céllal hívtak életre, hogy hosszú távon fórumot teremtsen azoknak a művészeknek, akik alkotóként kiemelt szerepet szánnak a betonnak. A képtár pályázati felhívására több mint 70 művész jelentkezett az ország különböző pontjairól. A beérkezett munkák közül a szakmai zsűri 43 alkotóműveit választotta ki. A számos érdeklődőt vonzó kiállítás záró rendezvénye Pajger Kovács Lilla és Szilágyi Csilla kurátorok tárlatvezetésével, Keszeg Nándor performanszával, valamint a megjelent alkotók hozzátett szavaival vált teljessé. A Vasari Képtár közleménye szerint a kiállítás augusztus 19-éig még látogatható, a rövid hét miatt kivételesen 18-án kedden is. A virtuális valósággal ismerkedtek a gyerekek. A VR, azaz a virtuális valóság világába nyerhettek bepillantást a gyerekek csütörtökön a kaposvári Takács Gyula könyvtárban. Az intézmény közösségi oldalán megosztott bejegyzés szerint ismét a Kacagó csütörtökök elnevezésű programsorozat folytatódott, ezúttal a Mosolygyár Egyesület közreműködésével. A Kacagó csütörtökök nevet viselő rendezvényeken a könyvtár a nyári időszakra kínált tartalmas elfoglaltságot, a csütörtöki pedig már az utolsó alkalom volt. Ismeretlen tettest és szemtanúkat keres a rendőrség. Baleset okozóját és szemtanúkat is keres a kaposvári rendőrség. Pénteki közleményük szerint egy ismeretlen típusú személyautó sofőrje augusztus 13-án Kaposváron a Riprónai téren a Somogy áruház előtti parkolóban nekiütközött egy Citroen C3 típusú személygépkocsinak, amivel anyagi kárt okozott. A vétkes sofőr anélkül távozott a helyszínről, hogy hátrahagyta volna az adatait, vagy értesítette volna a hatóságot. A rendőrség azt kéri, hogy aki látta az esetet, jelentkezzen személyesen a kaposvári rendőrkapitányságon, vagy hívja a rendőrség telefonszámainak bármelyikét. A névtelenség megőrzése mellett is lehet bejelentést tenni, ehhez a telefontanú zöld számát kell tárcsázni, azaz a 0680 555 111-et. Cselló muzsika a nyári éjszakában. Nem csak színházi, hanem zenei előadásokat is élvezhet a szilvás-szentmártoni nyári esték közönsége. A július elején megkezdett programsorozatban már számtalan prózai és zenés darabot láthatott a közönség, ezúttal azonban egyetlen hangszeré lesz a főszerep. Kalmus Felicián csellóművész, saját szerzeményei mellett újra gondolt popslágerekkel, filmzenékkel, klasszikus darabokkal és népdalokkal teremt igazi nyáresti hangulatot. A Limoncello című koncertre augusztus 18-án várják az érdeklődőket a Kaposvár melletti településre. Az előadás ingyenesen látogatható. Az erdőt veszélyeztette a felelőtlenség. Tűzgyújtási tilalom van érvényben, szemetet égetni pedig minden időszakban tilos. Erre hívta fel a figyelmet közleményében a Somogy vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság egy a napokban történt eset kapcsán. Beszámolójuk szerint egy kutasi lakóház kertjében a felelőtlen tulajdonos tüzeléssel akart megszabadulni a háztartási hulladéktól. A tűz azonban átterjedt a szomszédos telkek aljnövényzetére, majd a mögöttük található gondozatlan területre is. A lángok már épületeket is veszélyeztettek, amikor a nagybajomi önkéntes és a nagyatádi hivatásos tűzoltók közbeléptek és megakadályozták, hogy nagyobb tragédia történjen. A közleményben emlékeztetnek, hogy tűzgyújtási tilalom idején még a kijelölt tűzrakó helyeken sem szabad tüzet rakni, és ugyancsak tilos a parlag és gazégetés is. Hozzátették, hogy a szemét égetése minden időszakban tiltott, ez ugyanis a levegőbe kerülő mérgező vegyületek miatt akár kilométeres körzetben is egészségügyi kockázatot jelenthet. Kaposvári közéleti műsorunk végén pedig sport. Kizárás miatt nem játszott a Rákóczi. Nem léptek pályára ma a kaposvári focisták, a Rákóczi Dunaújvárosba utazott volna, a közösségi oldalukon azonban közleményt jelentettek meg a mérkőzés törléséről. Azt írták, hogy az MLS kizárta a Dunaújváros FC labdarúgó csapatát az MB3 délnyugati csoportjából. Az ügy előzménye, hogy a dunaújvárosiak bejelentették, hogy visszalépnek a bajnokságtól. A versenyszabályzat szerint a Magyar Labdarúgó Szövetség ezért kizárta a Dunaújváros FC felnőtt csapatát a 2026-27-es évi MB3-as férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság délnyugati csoportjából. A Rákóczi a közleményben arról is tájékoztat, hogy a szabályzat értelmében a kizárt csapat addig lejátszott eredményeit a bajnokságban résztvevő valamennyi sportszervezetnél törölni kell, és a kizárt csapatot a bajnoki osztály utolsó helyére kell helyezni.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
2: Időjárás jelentés.
1: Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg nyugaton, északnyugaton felhők az égen, de csapadékra nincs sok esély. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a délies szél. Hajnalban 18 és 19 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd napközben 35 fokig melegszik a levegő.
2: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston. Szóval.

0: Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston. Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bán Évától hallják. Rendkívüli ülést tartott pénteken a Somogyvár megyei közgyűlés. Beszámolójuk szerint az ülésen véleményezték dr. Terjék Gábor dandártábornok vármegyei rendőrfőkapitányi kinevezését. Ez utóbbira a közlemény szerint azért volt szükség, mert Molnár Gábor korábbi főkapitány Veszprém vármegyében folytatja pályafutását. A Somogyvár megyei közgyűlés a meghallgatás alapján alkalmasnak tartja Terjék Gábor dandártábornokot a főkapitányság vezetői feladatok ellátására és támogatja a kinevezését. Cselló koncerttel folytatódik a Szilvás Szentmártoni nyári esték program sorozat. A rendezvény sora múlt hónap elején kezdődött, azóta pedig már számos színházi előadást láthatott a közönség. Az érdeklődőket legközelebb augusztus 18-án várják a Kaposvár melletti településre, ahol ezúttal Kalmus Felicián cselló művész klasszikus és modern dallamokkal teremt igazi nyáresti hangulatot. Csalóka lehet a sekélyvíz a Balaton déli partján, erre hívja fel a figyelmet közleményében a rendőrség. A Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság közösségi oldalán megjelent bejegyzés szerint az alacsony vízállás miatt sokan mennek beljebb a Balatonba, ez veszélyes lehet, hiszen a meder már nem fokozatosan, hanem néhány lépésen belül akár 1-2 métert is süllyedhet. A rendőrség azt írta, hogy a váratlan mélyülés könnyen pánikhoz és balesethez vezethet. Azt javasolják, hogy a biztonság érdekében mindenki csak a kijelölt helyeken fürödjön és figyelje a bújákat. Eddig 770 ezer hektáron jelentettek be aszálykárt 31 ezer bejelentés alapján, közölte a kormányszóvivő pénteken Budapesten sajtótájékoztatón. Szondi Vanda azt mondta, a szaktárca nem számít sok jóra, a szántóföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal maradt el az elmúlt 5 év átlagától. A kormányszóvivő felhívta a figyelmet arra, hogy a jelenlegi adatok még nem véglegesek, a károk bejelentésének határideje augusztus 31-e. Mielőbbi intézkedéseket sürget a Magyar Tűzvédelmi Egyeztető Fórum az erdő és vegetáció tüzek megelőzése érdekében. A szervezet az elmúlt időszak tűzeseteinek kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy az erdő és vegetáció tüzek kockázatának kezelése nem csupán tűzvédelmi feladat, hanem a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás. Véleményük szerint a felkészülésnek ezért nem csak az aktuális hőségre kell reagálnia, hanem folyamatosnak kell lennie. Azt írták, napi és heti szinten értékelni kell a meteorológiai tűzveszélyt, a növényzet kiszáradását, a várható szélviszonyokat, az aktuális tűzeseti terhelést és azokat a területeket, ahol lakóépületek vagy más értékek kerülhetnek veszélybe. Kiemelték azt is, hogy a megelőzésben szerepet kell vállalnia az államnak, az önkormányzatoknak, a gazdálkodóknak, a szakmai és civil szervezeteknek, valamint a lakosságnak is.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg nyugaton, északnyugaton felhők az égen, de csapadékra nincs sok esély. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a délies szél. Hajnalban 18 és 19 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd napközben 35 fokig melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

másnapra tuti nem leszek itt se ébredésre. Senki nem tudom megfogni kb. De megmentelek, nem leszel a sok zsiványé. Figyelj baba, most jön a legjobb finálé. Megcsukolak, te leszel a csók királyné.

0: 91.2 Rádió most.
1: Amíg te otthon ültél, én körbejártam kétszer a világot.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. A szemétégetés minden időszakban tilos, emellett jelenleg országos tűzgyújtási tilalom is érvényben van. Erre hívta fel a figyelmet közleményében a Somogyvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság egy a napokban történt eset kapcsán. Beszámolójuk szerint egy kutasi lakóház kertjében a felelőtlen tulajdonos tüzeléssel akart megszabadulni a háztartási hulladéktól, a tűz azonban átterjedt a szomszédos telkek aljnövényzetére, majd a mögöttük található gondozatlan területre is. A lángok már épületeket is veszélyeztettek, amikor a nagybajomi önkéntes és a nagyatádi hivatásos tűzoltók közbeléptek, és megakadályozták, hogy nagyobb tragédia történjen. Állatorvosi ellátásra kaphatnak 1,5 millió forint visszanemtérítendő támogatást civil szervezetek, közölte a pályázatot meghirdető Közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány pénteken. Az igényléseket péntektől kezdve 21 napon át várják az alapítvány online pályázati felületén. A keretösszeg 90 millió forint, a támogatás egyebek között a jelentkezők kezelésében lévő állatok műtétjére, gyógyszereire, ivartalanítására, mikrocsippezésére, oltására, orvosi ellátására vagy akár diétás takarmányára is fordítható. A pályázatban azok a szervezetek vehetnek részt, amelyek állatvédelemmel foglalkoznak, állatmenhelyet működtetnek vagy egyéb befogadó tevékenységet folytatnak. Híreink végén pedig sport. Elmaradt a kaposvári focisták szombatra tervezett mérkőzése. A kaposvári Rákóczi a közösségi oldalán tájékoztatott arról, hogy az MLS kizárta a Dunaújváros FC labdarúgó csapatát az MB3 délnyugati csoportjából. Megjegyezték, hogy a versenyszabályzat értelmében a kizárt csapat addig lejátszott eredményeit a bajnokságban résztvevő valamennyi sportszervezetnél törölni kell, és a kizárt csapatot a bajnoki osztály utolsó helyére kell helyezni.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg nyugaton, északnyugaton felhők az égen, de csapadékra nincs sok esély. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a délies szél. Hajnalban 18 és 19 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd napközben 35 fokig melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most!

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: 91.2 Rádió most.
1: Mögöttünk ég annyi híd, jó hangosan szerinted nincs, jó lesz így pedig. Rendben van, nem fájhat ma és holnap is. Egyszer épp elég szeretlek így, és akkor is, ha neked

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bán Évától hallják. Záró eseményéhez érkezett az első alkalommal életre hívott betonszobrászati triennálé. A Vasari Képtárban július elején nyílt tárlat a kortárs magyar szobrászat egyik különleges, hiánypótló eseménye, amelyen több mint 40 alkotó mutatta be, hogy milyen művek létrehozására alkalmas a beton. A finisszázs Pajger Kovács Lilla és Szilágyi Csilla kurátorok tárlatvezetésével, Keszeg Nándor performanszával, valamint a megjelent alkotók hozzátett szavaival vált teljessé. A Vasari Képtár közleménye szerint a kiállítás augusztus 19-ig még látogatható. Ismeretlen tettes ellen nyomoznak a kaposvári rendőrök. Pénteki közleményük szerint egy ismeretlen típusú személyautó sofőrje augusztus 13-án Kaposváron a Riprónai téren, a Somogyáruház előtti parkolóban nekiütközött egy Citroen C3 típusú személygépkocsinak, amivel anyagi kárt okozott. A sofőr anélkül távozott a helyszínről, hogy hátrahagyta volna az adatait vagy értesítette volna a hatóságot. A rendőrség azt kéri, hogy aki látta az esetet, jelentkezzen személyesen a kaposvári rendőrkapitányságon, vagy hívja a rendőrség ismert telefonszámainak bármelyikét. A kormányzat 2030 végéig összesen 4000 megawattnyi szélenergia kapacitásra ír ki pályázatot, ami jelentős előrelépés ahhoz, hogy a megújuló energiaforrások hozzájárulhassanak Magyarország energiabiztonságához, mondta Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter pénteken Budapesten a kormány szóvivői tájékoztatón. A tárcavezető kifejtette, megjelenik egy kormányrendelet, amely megszabja a kereteit annak, hogy miként zajlik a szélenergiával kapcsolatos pályáztatás. Azt is hozzátette, hogy augusztus 31-éig kiírják azt a pályázatot is, amelyen 700 megawattnyi új kapacitásra, szélerőmű telepítésére kaphatnak forrást a vállalkozások.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg északnyugaton, nyugaton felhők az égen, de csapadékra nincs sok esély. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a déli szél. Hajnalban 18-19 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd napközben 35 fokig melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

girl. But it's don't know if I'm not your man. Légy önmagad. Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Különleges és hasznos ajándékot kapnak a kaposvári elsősök. Az első tanítási napon minden kaposvári kisiskolás átveheti a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Kft. Brekuka az iskolapadban című kiadványát. Brekuka, a KHG kabala állata, tavaly az Európai Hulladékcsökkentési Hét alkalmából mutatkozott be. Kalandjait egy környezettudatosságra nevelő gyerekkönyvben, verses formában ismerhették meg a kicsik, most pedig az iskolába is elkíséri a gyerekeket. A Brekuka az iskolapadban című foglalkoztatókönyv játékos feladatokon és meséken keresztül mutatja be a környezetvédelem, a hulladékkezelés és a tudatos életmód fontosságát. Lakóházakat és nyaralókat veszélyeztet egy újabb, nagy kiterjedésű erdőtűz a horvátországi Dugiotokon. A lángokat egyelőre nem sikerült megfékezni. A szárazföldről további tűzoltókat vezényeltek a szigetre, közölte a horvát sajtó szombatra virradóra. A tűz péntek este keletkezett Dugiotokon, Horvátország egyik legnagyobb szigetén. Az Adar megyei tűzoltóság közölte, a lángok főként a sűrű bozótost, az aljnövényzetet és az erdőt érintik. A nehezen megközelíthető terep viszont jelentősen nehezíti az oltást. A térségben több, egymástól távolabb fekvő lakóház és nyaraló található, ezért a tűzoltók elsősorban ezek védelmére összpontosítanak. Híreink végén pedig sport. Újabb rutinos játékos csatlakozik a kaposvári pólósokhoz. A Vízilabda Klub a közösségi oldalán számolt be a hírről, mely szerint a következő szezonban már a Somogyi Együttest erősíti Ág György. A Post szerint a 26 éves center komoly élvonalbeli és nemzetközi tapasztalattal rendelkezik. Pályafutása során játszott a fővárosban, a Szolnok és a Miskolc csapatában, légiósként pedig előbb az olasz Olimpik Róma együttesében, tavaly nyáron pedig Montenegróban hasznosította tudását.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg északnyugaton, nyugaton felhők az égen, de csapadékra nincs sok esély. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a délies szél. Hajnalban 18-19 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd napközben 35 fokig melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallotta. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

után örömteli a reggel. Szemhéj csukódik, pupilla tág. Fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor. Az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: és a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Hány magad maradsz, és lesz itt még valaki.
1: Élvezd,
0: ha újnak látszik, ami marad itt, ne gondolkod.

0: élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bán Évától hallják. Rendkívüli ülést tartott pénteken a Somogyvár megyei közgyűlés. Beszámolójuk szerint az ülésen véleményezték dr. Terjék Gábor dandártábornok vármegyei rendőrfőkapitányi kinevezését. Ez utóbbira a közlemény szerint azért volt szükség, mert Molnár Gábor korábbi főkapitány Veszprém vármegyében folytatja pályafutását. A Somogyvár megyei közgyűlés a meghallgatás alapján alkalmasnak tartja Terjék Gábor dandártábornokot a főkapitányság vezetői feladatok ellátására és támogatja a kinevezését. Cselló koncerttel folytatódik a Szilvás Szentmártoni nyári esték program sorozat. A rendezvény sora múlt hónap elején kezdődött, azóta pedig már számos színházi előadást láthatott a közönség. Az érdeklődőket legközelebb augusztus 18-án várják a Kaposvár melletti településre, ahol ezúttal Kalmus Felicián cselló művész klasszikus és modern dallamokkal teremt igazi nyáresti hangulatot. Mobil krízis tím jöhet létre a közterületi problémák kezelésére, jelentette be a Szociális és Családügyi Minisztérium pénteken. Az érintett szervezetekkel egyeztetve tervet dolgoztak ki egy 24 órás mobil krízis tím kialakítására, amely szociális munkással, egészségügyi szakemberrel, pszichológussal és szükség esetén rendészeti háttérrel működne, és a közterületen kialakuló kritikus helyzetekben gyors beavatkozást, segítséget és átmeneti krízisellátást biztosítana. A lengyel rendőrök őrizetbe vettek két fiatal szurkolót, akiket azzal gyanúsítanak, hogy részt vettek a Ferencváros drukkerei elleni támadásban, közölte pénteken a helyi rendőrkapitányság. A 17 és 20 éves férfiak a gyanú szerint szerdán este lerohantak egy pizzériát, ahol magyar szurkolók is tartózkodtak, a támadásban az egyik magyar súlyosan megsérült. Az ügyben folytatódik a vizsgálat, a lengyel rendőrség nem zár ki újabb őrizetbevételeket.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg északnyugaton, nyugaton felhők az égen, de csapadékra nincs sok esély. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a déli szél. Hajnalban 18-19 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd napközben 35 fokig melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most!